0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it or just let it slip?

fénye távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. I don't wanna work today. Maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress.

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Budapestre hívta a lengyel miniszterelnököt a magyar kormányfő, kampány indult a bőrdaganatok megelőzéséért. Egy-egy zápor szakíthatja félbe a napsütést. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a magyar miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját, Donald Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak a magyar főváros. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-ig több mint 20 ezer diák érkezik a zánkai, illetve az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokon teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják őket. Ezután június 21-től indulnak majd a 6 napos nyári élménytáborok, a 3 napos családi táborok, valamint a gyógyító táborok. A bőrdaganat megelőzése érdekében indít kampányt a Magyar Dermatológiai Társulat. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, a tudatos UV-védelem az egyik legfontosabb, és nem csak nyáron.
2: 80-as években Ausztráliában indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: Országszerte több száz helyszínen rendezik meg június 20-án a múzeumok éjszakáját. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok, galériák, kiállítóhelyek. Napsütésre és néhány felhőre készülhetünk egy-egy záporral, erre egyébként leginkább délután este az ország középső részein van esély. 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Holnap döntően napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve lesz szükség az esernyőkre. Délután 22-27 fokra számíthatunk. Szombaton is ragyoghat a nap, csapadék nem valószínű. A csúcshőmérséklet ismét 22 és 27 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 21-e reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101 hét Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pitchbook.
1: Ideje megkezdeni a parlagfő elleni védekezést. Korszerűsítések kezdődhetnek a pécsi és az eszéki állatkertben. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Érdemes megkezdeni a védekezést a parlagfű ellen, hívta fel a figyelmet a kormányhivatal. A gyomnövény virágbimbói várhatóan július elején jelennek meg, ami az allergiások számára komoly gondot okoz. Ezért a földtulajdonosoknak és a földhasználóknak meg kell azt akadályozniuk. A védekezést jogszabály írja elő, amit a hivatal folyamatosan ellenőriz. Baranyában tavaly mintegy 120 hektáron kellett elrendelni közérdekű védekezést, hatósági eljárást pedig nagyjából 180 hektárnyi terület vonatkozásában indítottak. Összesen több mint 6 millió forint növényvédelmi bírságot szabott ki a hatóság, a legmagasabb egy összegű bírság 1 millió forint volt. Határon átnyúló Európai Uniós támogatásból fejlesztik a pécsi és az eszéki állatkertet. A Baranya vármegyei önkormányzat közlése szerint a projekt költségvetése a fejlesztésekkel és programokkal együtt meghaladja a 2 millió eurót. Az eszéki állatkertben megújulhat az orrszarvú kifutó, Pécset pedig a meglévő akvárium-terrárium épületét újítják fel. Mindkét helyszínen végeznek akadálymentesítést és energiahatékony beruházásokat. A projekt eredményeként azt várják, hogy mindkét állatkertben legalább 10%-os látogatószám növekedés történjen. Emellett jelentősen javuljon a fogyatékossággal élők hozzáférése. Ismét hosszú hétvége vár ránk, hiszen vasárnap és hétfőn pünkösdöt ünnepeljük majd. Ez a két nap munkaszüneti nap lesz, így zárva lesznek az üzletek, és hétfőn nem nyitnak ki a bankok, hivatalok sem. A gyógyszertárak az ügyeleti rendet követik majd. Változik a közösségi közlekedés rendje is. A pécsi helyi járatú buszok szombaton a szabad napokra, vasárnap a munkaszüneti napokra érvényes rend szerint járnak majd, hétfőn pedig újra a szabad napokra meghirdetett menetrend lesz érvényben. A rendőrség őrizetbe vette annak a fiatal szentlőrinci lánynak a barátját, aki hétfőn kizuhant egy negyedik emeleti lakásból, a kórházba szállítását követően pedig elhunyt. A rendőrök a lakásban dulakodás nyomait találták, és a nyomozás azt is kiderítette, a pár korábban is több alkalommal összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. Hétfőn is egy ilyen veszekedés történt. A férfi bántalmazta a lányt, nem engedte ki a lakásból, így a lány menekülésként kiugrott az erkélyről. A férfi a kihallgatásán a verekedést elismerte, és azt is, hogy mind a ketten kristályt fogyasztottak, de az emberölést tagadta. Az ügyben a baranyai rendőrség nyomoz. Rajzpályázatot hirdetett a Biokom a fenntartható közlekedés témájában. A felhívás pécsi általános iskolásoknak szól. A cél pedig az, hogy a gyerekek az alkotásokon keresztül gondolkodjanak el a környezetbarát közlekedés fontosságáról, és arról, ők maguk hogyan járulhatnak hozzá egy élhetőbb, zöldebb Pécs kialakításához. Az alsó tagozatosoktól rajzokat várnak, A3 vagy A4-es méretben, szabadkézi technikával, míg az 5.-7. évfolyamosoktól plakátokat szabadon választott technikával. A beküldési határidő június 12-e, a részletekről a Biokom hivatalos oldalán lehet tájékozódni. 2025 után idén is elnyerte a Superbrands minősítést a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed. A szakmai elismerés sokat jelent a létesítmény számára. A hazai és nemzetközi szakemberekből álló független bizottság döntése alapján a negyed hivatalosan is Magyarország vezető márkáinak egyike, elismerve ezzel az intézmény kulturális értékőrzés terén végzett kimagasló munkáját. Üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással vádol a pécsi járási ügyészség egy baranyai polgármestert. A vád szerint a polgármester a közmunkaprogram keretében károsította meg a költségvetést, úgy, hogy szerződést kötött a kormányhivatallal 14 ember foglalkoztatására, ám ők csak papíron dolgoztak, munkavégzésüket hamis iratokkal igazolta a községvezető. Az állam azonban átutalta a támogatási összeget a községnek. A polgármester 2024 és 25 során több mint 14 millió forint vagyoni hátrányt okozott ezzel az államnak. Július 17-én és 18-án rendezik az idei Dunamenti Hal Fesztivált Mohácson. A főszervező a Mohácsi Német Önkormányzat. A rendezvényt 2017-ben hívták életre, azzal a céllal, hogy bemutassák a Duna mentén készített hagyományos haliteleket. A rendezvény minden évben sok vendéget vonz Mohácsra, a programok a belvárosban zajlanak. A gasztronómiai események mellett énekesek, tánccsoportok is fellépnek, de sétahajózással és utcabállal is készülnek. A részletes programok a rendezvény hivatalos oldalán böngészhetőek, és a szervezők azt közölték, az asztalfoglalás is megkezdődött az eseményre. Tűz volt kedden egy pécsi temető kápolnájában, közölte a katasztrófa védelem. Az alaksori helyiségben két koszorú égett, vélhetően egy leégett mécses miatt. A 100 négyzetméteres terem füsttel telítődött, senki nem tartózkodott éppen bent. A pécsi hivatásos tűzoltók eloltották a még izzó részeket, és kiszellőztették a helységet. Személyi sérülés nem történt az eset során. Újra használható Mohácson a Színház utcai parkolóhelyek egy része. A behajtási engedéllyel rendelkezők a Szabadság Arany János utca útvonalon tudják megközelíteni a parkolókat. A város önkormányzata azt is közölte, a Széchenyi tér, a járási hivatal és a környező intézmények gyalogosan a Városháza utca irányából közelíthetőek meg. Mohácson a Mohács 500 program keretében újul meg a belváros. A kivitelezés ideje alatt számos korlátozás van érvényben a közlekedők számára. Ezen a hétvégén Pécset rendezik a férfi és női asztali tenisz Extra Liga 4-es döntőjét. A férfiaknál a címvédő PTE Peac, a Celdömölka Moson-Magyaróvár és a Szerva Asel lesz ott a fináléban, míg a nőknél a címvédő budapesti Erdért mellett a Pécs, a Budaörs és a Kiskunma is a küzdhet a bajnoki címért és a dobogós helyekért. Megszerezte a bronzérmet a férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában a PVSK Veolia. A csapat kedden másodszor is győzni tudott a Miskolc ellen. A mérkőzés végeredménye 94-87 lett a pécsi javára. Ez pedig azt jelenti, hogy Sértő Ádám együttese a harmadik helyezett lett az idei szezonban. Folyamatosan alakítja játékos keretét a jövő szezonra a PVSK Mecsek fűszért. Az szinte már biztos, hogy a férfi vízilabda csapat jövőre is a másodosztályban szerepel majd. Az idei együttesből biztosan marad Vonhofer Valér és Szabó Bence, és a 18 éves Holpár Roland is aláírt a pécsiekhez, ő Sopronból érkezik. A bajnokság még tart, az együttes pénteken este 7 órakor idegenben a Miskolc ellen ugrik medencébe. Ez volt a Pécsbók, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, már csütörtök van, ez egy tök jó hír, mert csak ezt a napot meg a holnapot kell végig dolgoznunk, és itt van a hosszú hétvége. Úgyhogy jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, és természetesen a munka mellé is. A No Doubt is fog minket ébreszteni a Just a Girl-rel, a kezdés pedig a Matchbox 20.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spice Girls és a Show You Will Be There. Szép reggelt kívánok mindenkinek, május 21-e van, csütörtök, a mai napon van egyébként a Magyar Honvédelem napja és Szeged városának a napja is, a névnaposok a Konstantinok, Isten értesse őket. Hamarosan jövök a reggeli órák témáival, például ellátogatunk a Cannes Filmfesztiválra, egy 25 éves jubileumot is fogunk ünnepelni, úgyhogy jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék is természetesen az ébredés és a napindítás mellé. Santanáékkal folytatjuk, jön a Dirty Dancing ide a Bestre. Ladies and gentlemen.

0: Best FM a legjobb zenék, a Just a Girl és a No Doubt Gwen Stefani-ék ébresztettek minket az elmúlt 3,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. Hát már mondom is, 7 óra után kilátogatunk a foci VB-re, de nem a sportolók teljesítményéről lesz szó most, hanem először a világbajnokság történetében jön a félidei show, és bizony-bizony bejelentették, hogy kik fogják ezt prezentálni, úgyhogy jönnek a részletek. Aztán 8 óra után a Cannes Film Fesztiválra látogatunk el, ahol egy 25 éves jubileumot ünnepel majd egy film, és végül 9 óra után visszakanyarodunk a sportrovatba a foci világbajnoksághoz, és jönnek a keret meglepetések, ugyanis nagyon sok válogatott kihirdette a keretét, és bizony-bizony vannak benne olyan nevek, amikről álmodni sem mertünk, hogy valaha még láthatjuk őket világbajnokságon, és nagyon sok focistának ez lesz az utolsó, úgyhogy ezt is összeszedtem, és a legjobb zenéket is hozom természetesen az ébredés és a napindítás mellé. Sarah Connorral és a Let's Get Back to the Bad Boy-jal hamarosan folytatjuk majd itt a Besten a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Háromnapos hosszú hétvége vár ránk, a pünkösd miatt. Napközben akár 24 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Ismét hosszú hétvége vár ránk, hiszen vasárnap és hétfőn pünkösdöt ünnepeljük majd. Ez a két nap munkaszüneti nap lesz, így zárva lesznek az üzletek, és hétfőn nem nyitnak ki a bankok, hivatalok sem. A gyógyszertárak az ügyeleti rendet követik majd. Változik a közösségi közlekedés rendje is. A pécsi helyi járatú buszok szombaton a szabad napokra, vasárnap a munkaszüneti napokra érvényes rend szerint járnak majd, hétfőn pedig újra a szabad napokra meghirdetett menetrend lesz érvényben. Határon átnyúló Európai Uniós támogatásból fejlesztik a pécsi és az eszéki állatkertet. A Baranya vármegyei önkormányzat közlése szerint a projekt költségvetése a fejlesztésekkel és programokkal együtt meghaladja a 2 millió eurót. Az eszéki állatkertben megújulhat az orrszarvú kifutó, Pécset pedig a meglévő akvárium-terrárium épületét újítják fel. Mindkét helyszínen végeznek akadálymentesítést és energiahatékony beruházásokat. A projekt eredményeként azt várják, hogy mindkét állatkertben legalább 10%-os látogatószám növekedés történjen. Emellett jelentősen javuljon a fogyatékossággal élők hozzáférése. Folyamatosan alakítja játékos keretét a jövő szezonra a PVSK Mecsek fűszért. Az szinte már biztos, hogy a férfi vízilabda csapat jövőre is a másodosztályban szerepel majd. Az idei együttesből biztosan marad Wonhofer Valér és Szabó Bence, és a 18 éves Holpár Roland is aláírt a pécsiekhez, ő Sopronból érkezik. A bajnokság még tart, az együttes pénteken este 7 órakor idegenben a Miskolc ellen ugrik medencébe.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Ivóvízhálózatot bővítenek Pécsett a gyükési városrészben. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában teljes útzár van érvényben, a területen csak gyalogosan lehet közlekedni. Tartanak a gázhálózati munkák a Bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán, mindkét helyszínen teljes útlezárás érvényes. Az 58-as számú főúton Pécs belterületén csatornáznak. Az 1-es kilométernél a belváros felé vezető oldalon egy sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomolyfelhős időre számíthatunk, helyenként azonban még mindig kialakulhatnak futó záporok. Sokfelé lesz élénk az északi szél, a hőmérséklet délutánra legfeljebb 24 fokig emelkedik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig természetesen folytatom. A legjobb zenék mellett ellátogatunk a félidei halftime showra, mert hogy lesz ilyen a foci VB-n, bevezetésre kerül, ugyanis megvannak a sztárok is, hogy kik lépnek fel, úgyhogy erről lesz szó, és zenében pedig majd elkápráztat minket az OMC, a How Bizarre-ral érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ideje elkezdeni a parlagfő elleni védekezést. Napos gomoly felhős, időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Érdemes megkezdeni a védekezést a parlagfű ellen, hívta fel a figyelmet a kormányhivatal. A gyomnövény virágbimbói várhatóan július elején jelennek meg, ami az allergiások számára komoly gondot okoz. Ezért a földtulajdonosoknak és a földhasználóknak meg kell azt akadályozniuk. A védekezést jogszabály írja elő, amit a hivatal folyamatosan ellenőriz. Baranyában tavaly mintegy 120 hektáron kellett elrendelni közérdekű védekezést, hatósági eljárást pedig nagyjából 180 hektárnyi terület vonatkozásában indítottak. Összesen több mint 6 millió forint növényvédelmi bírságot szabott ki a hatóság, a legmagasabb egy összegű bírság 1 millió forint volt. Üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással vádol a pécsi járási ügyészség egy baranyai polgármestert. A vád szerint a polgármester a közmunkaprogram keretében károsította meg a költségvetést, úgy, hogy szerződést kötött a kormányhivatallal 14 ember foglalkoztatására, ám ők csak papíron dolgoztak. Munkavégzésüket hamis iratokkal igazolta a községvezető. Az állam azonban átutalta a támogatási összeget a községnek. A polgármester 2024 és 25 során több mint 14 millió forint vagyoni hátrányt okozott ezzel az államnak. Megszerezte a bronzérmet a férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában a PVSK Veolia. A csapat kedden másodszor is győzni tudott a Miskolc ellen. A mérkőzés végeredménye 94-87 lett a Pécs javára. Ez pedig azt jelenti, hogy Sértő Ádám együttese a harmadik helyezett lett az idei szezonban.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Ivóvízhálózatot bővítenek Pécsett a gyükési városrészben. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában teljes útzár van érvényben, a területen csak gyalogosan lehet közlekedni. Tartanak a gázhálózati munkák a Bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán, mindkét helyszínen teljes útlezárás érvényes. Az 58-as számú főúton Pécs belterületén csatornáznak. Az 1-es kilométernél a belváros felé vezető oldalon egy sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk, helyenként azonban még mindig kialakulhatnak futó záporok. Sokfelé lesz élénk az északi szél, a hőmérséklet délutánra legfeljebb 24 fokig emelkedik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Amerikában van a foci VB, úgyhogy nem más jöhetett bevezetésre a FIFA-nál, mint a félidei show. Hogy ez 15 perc lesz-e, vagy se, azt még nem lehet tudni, de a sztároknak a nevei már itt vannak, úgyhogy erről beszélgetünk, na meg természetesen szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Május 21 van, csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, Jakatával indulunk.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, történelmi újítás a foci VB-n, a 2026-os labdarúgó világbajnokság nem csak a futball, hanem a zene szerelmesei számára is tartogat egy igazi hatalmas meglepetést. Ugyanis a július 19-én megrendezésre kerülő fináléban New Jersey-ben a történelemben először tartanak nagyszabású félidei showt. A részletek pedig a következőek. A sztár fellépők között a FIFA már bejelentette a headlinereket, ott van Shakira, Madonna és a K-pop superstar formáció, a BTS is. A háttércsapatban a Coldplay frontembere tevékenykedik, és a Szezám utca és a Muppet Show karakterei is feltűnnek majd. Gianni Infantino, FIFA alelnök már korábban jelezte, hogy a világ legnagyobb sporteseményehez méltó gigantikus pillanatnak leszünk részesei. Egyelőre nyitott kérdés marad az, hogy a zenei műsor miatt a szabályokban rögzített 15 perces félidei szünetet meghosszabbítják-e, ez még nem derült ki, de az biztos, hogy a show hatalmas lesz. Egyébként a június 11-én induló torna Mexikóvárosban is hatalmas showt visz. Ott a reggaeton szupersztár J Balvin lesz a főfellépő az Egyesült Államokban, a Kanadában és Mexikóban tartott világbajnokságon. Nem kis dolog ez zenei szempontból se, azért Shakirát meg Madonnát egy színpadon látni hatalmas nagy dolog lesz, kíváncsian várom, hogy mit fognak oda tenni a dívák az asztalra. És én pedig hozom a legjobb zenéket, hogy a reggel jó induljon. Itt lesz velem az OMC, a How Bizarre-ral, a folytatás pedig Ékoné. Ez a Locked Up most itt a Besten.

righteous, sister Cena says funky. How was I?

0: Rest FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és Charlie közöse a Maradunk végig. Szép reggelt kívánok mindenkinek, én egészen délig itt vagyok, mert hogy május 21-e van csütörtök, a névnaposok a Konstantinok, és a mai napon van Szeged napja, valamint a Magyar Honvédelem napja is. És hamarosan folytatom a legjobb zenékkel, visszatekerik az időt 1996-ba, amikor egy 1976-os diszkó siker lett újra a toplisták élén Kim Mázelnek köszönhetően. Egyébként a Romeo és Júlia című filmjének betét dala volt mindez. Jön tehát a Young Hearts Run Free és Kim Mázel majd a Bestre a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécsi általános iskolásoknak hirdetett rajzpályázatot a Biokom. Napos gomoly felhős, időnk lehet ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Rajzpályázatot hirdetett a Biokom a fenntartható közlekedés témájában. A felhívás pécsi általános iskolásoknak szól. A cél pedig az, hogy a gyerekek az alkotásokon keresztül gondolkodjanak el a környezetbarát közlekedés fontosságáról, és arról, ők maguk hogyan járulhatnak hozzá egy élhetőbb, zöldebb Pécs kialakításához. Az alsó tagozatosoktól rajzokat várnak A3 vagy A4-es méretben, szabadkézi technikával, míg az 5.-7. évfolyamosoktól plakátokat szabadon választott technikával. A beküldési határidő június 12-e, a részletekről a Biokom hivatalos oldalán lehet tájékozódni. A rendőrség őrizetbe vette annak a fiatal szentlőrinci lánynak a barátját, aki hétfőn kizuhant egy 4. emeleti lakásból, a kórházba szállítását követően pedig elhunyt. A rendőrök a lakásban dulakodás nyomait találták, és a nyomozás azt is kiderítette, a pár korábban is több alkalommal összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. Hétfőn is egy ilyen veszekedés történt. A férfi bántalmazta a lányt, nem engedte ki a lakásból, így a lány menekülésként kiugrott az erkélyről. A férfi a kihallgatásán a verekedést elismerte, és azt is, hogy mind a ketten kristályt fogyasztottak, de az emberölést tagadta. Az ügyben a baranyai rendőrség nyomoz. Ezen a hétvégén Pécset rendezik a férfi és női asztali tenisz Extraliga 4-es döntőjét. A férfiaknál a címvédő PTE Peac, a Celdömölka Moson-Magyaróvár és a Szerva Asel lesz ott a fináléban, míg a nőknél a címvédő budapesti Erdért mellett a Pécs, a Budaörs és a Kiskunma is a küzdhet a bajnoki címért és a dobogós helyekért. Ivóvízhálózatot bővítenek Pécsett a gyükési városrészben. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában teljes útzár van érvényben, a területen csak gyalogosan lehet közlekedni. Tartanak a gázhálózati munkák a Bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán, mindkét helyszínen teljes útlezárás érvényes. Az 58-as számú főúton Pécs belterületén csatornáznak. Az 1-es kilométernél a belváros felé vezető oldalon egy sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk, helyenként azonban még mindig kialakulhatnak futó záporok. Sokfelé lesz élénk az északias szél, a hőmérséklet délutánra legfeljebb 24 fokig emelkedik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Pinkkel ébredhettünk, ez volt a Stupid Girl, szép napot kívánok mindenkinek, 2 óra témánk hátra van még a mai nap reggeléből, 8 óra után a Cannes Film Fesztiválra látogatunk, és egy 25 éves jubileumot fogunk majd ünnepelni, de hogy melyik filmről van szó, azt később árulom el, és végül 9 óra után visszakanyarodunk ebben az órában felemlegedett foci VB-hez, és most sport szempontból fogjuk megvizsgálni, nem zenei szempontból, ugyanis megvan nagyon sok válogatott VB kerete, és bizony-bizony vannak benne meglepetés. És természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napitnyitás mellé. Itt lesz velem hamarosan Eminem és Didó közöse a Stan, na meg George Michael a Too Funky-val. Ővé a folytatás most itt a Best-en.

0: come to think about it, his name was, it was you. Damn.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Friss hírek, információk, aztán 8 óra után a Cannes Film Fesztiválra látogatunk el, egy 25 éves jubileumot ünnepelt egy film, de hogy melyik, arról majd később árulok el részleteket. Na meg a legjobb zenéket is hozom természetesen, hogy jól menjen a csütörtöki munkakezdés. Itt lesz például velem Molokko, a The Time Is Now-val érkezik a csapat majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsút dobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
3: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúd dobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
1: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúd dobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található.

a legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ideje elkezdeni a parlagfő elleni védekezést. Napos gomoly felhős, időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Érdemes megkezdeni a védekezést a parlagfő ellen, hívta fel a figyelmet a kormányhivatal. A gyomnövény virágbimbói várhatóan július elején jelennek meg, ami az allergiások számára komoly gondot okoz. Ezért a földtulajdonosoknak és a földhasználóknak meg kell azt akadályozniuk. A védekezést jogszabály írja elő, amit a hivatal folyamatosan ellenőriz. Baranyában tavaly mintegy 120 hektáron kellett elrendelni közérdekű védekezést, hatósági eljárást pedig nagyjából 180 hektárnyi terület vonatkozásában indítottak. Összesen több mint 6 millió forint növényvédelmi bírságot szabott ki a hatóság, a legmagasabb egyösszegű bírság 1 millió forint volt. Július 17-én és 18-án rendezik az idei Dunamenti Hal Fesztivált Mohácson. A főszervező a Mohácsi Német Önkormányzat. A rendezvényt 2017-ben hívták életre, azzal a céllal, hogy bemutassák a Duna mentén készített hagyományos halételeket. A rendezvény minden évben sok vendéget vonz Mohácsra. A programok a belvárosban zajlanak. A gasztronómiai események mellett énekesek, tánccsoportok is fellépnek, de sétahajózással és utcabállal is készülnek. A részletes programok a rendezvény hivatalos oldalán böngészhetőek, és a szervezők azt közölték, az asztalfoglalás is megkezdődött az eseményre. Megszerezte a bronzérmet a férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában a PVSK Veolia. A csapat kedden másodszor is győzni tudott a Miskolc ellen. A mérkőzés végeredménye 94-87 lett a Pécs javára. Ez pedig azt jelenti, hogy Sértő Ádám együttese a harmadik helyezett lett az idei szezonban.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Ivóvízhálózatot bővítenek Pécsett a gyükési városrészben. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában teljes útzár van érvényben, a területen csak gyalogosan lehet közlekedni. Tartanak a gázhálózati munkák a Bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán, mindkét helyszínen teljes útlezárás érvényes. Az 58-as számú főúton Pécs belterületén csatornáznak. Az 1-es kilométernél a belváros felé vezető oldalon egy sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk, helyenként azonban még mindig kialakulhatnak futó záporok. Sokfelé lesz élénk az északi szél, a hőmérséklet délutánra legfeljebb 24 fokig emelkedik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 21-e van, csütörtök, nagyon jó hír, mert csak ezt a napot kell végig dolgozni, meg a holnapot és hosszú hétvége, és ebbe az órába pedig ellátogatunk a múlt héten megrendezésre kerülő Cannes Film Fesztiválra. 25 éves jubileumot ünnepelt az egyik film, jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék.
0: Best FM.

FM a legjobb zenék. A Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál keretein belül egy különleges vetítés is volt. A Halálos Iramban ugyanis 25. évfordulóját ünnepelte. Az első részt 2001-ben mutatták be, és ott volt Vin Diesel és Michelle Rodriguez is, a franchise alapító sztárjai, akik tiszteletüket rótták le ezen az eseményen. A produkciót a fesztivál igazgatója klasszikusnak nevezte, amely az elmúlt évtizedek során maradandó nyomot hagyott a modern filmművészetben. Felszólalt Vin Diesel is, ő is köszönetet mondott a filmipar elismerésének, valamint a közönségnek is, hogy ennyire szeretik ezt a franchise-t és a sorozatot. Őt is meglepte, hogy negyed évszázadon át ez így kitart. Az ünnepi gálán megható pillanat is volt, ugyanis visszaemlékeztek a tragikus körülmények között elhunyt Paul Walkerre. Ő 2013-ban hagyta itt a világot. A vörös szőnyegen Walker lánya egy öleléssel üdvözölte Dieselt, aki a felszólalásában azt is elmondta, hogy a színész és a stábok között testvéri a kötelék, valamint, hogy mindannyiuk számára kiemelten fontos Walker emlékének ápolása. A Halálos Iramban univerzum az eltelt 25 év alatt elképesztő számokat produkált, és a történet még nem ért teljesen véget. Jelenleg 11 filmből áll a sorozat, világszerte több mint 7 milliárd dolláros bevételt termelt, és hát olyan sztárok nőttek ki a franchise alatt, mint maga Vin Diesel is, úgyhogy szerintem a sikert meg ezt nem kell magyarázni. A közönség imádja a mai napig az első részeket, és hát az újakat is mindenki nyomon követi. Azokról már azért néha vannak viták. A legjobb zenéken nem vitatkozunk, ugyanis most ezek jönnek, hogy jobb legyen a reggelünk. Itt lesz például velem Gabriella a Dreamcell, most viszont a Kings of Leonnal megyünk tovább. Ez a You Somebody most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Honey Beats és a Pánik. Nem kell pánikolni, ami az időjárást illeti, ugyanis mai napon is gomoly felhős napos időben van részünk, és a csúcshőmérséklet valami zseniális, 22 és 27 fok között alakulnak majd a csúcsok. A legjobb zenék miatt se kell pánikolni, csak egy rövid szünet jön, aztán pedig folytatom velük. Itt lesz velem Charles és Eddie közöse, a hírek után a Would I Lie To You már szólni is fog.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Háromnapos hosszú hétvége vár ránk a pünkösd miatt. Napközben akár 24 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Ismét hosszú hétvége vár ránk, hiszen vasárnap és hétfőn pünkösdöt ünnepeljük majd. Ez a két nap munkaszüneti nap lesz, így zárva lesznek az üzletek, és hétfőn nem nyitnak ki a bankok, hivatalok sem. A gyógyszertárak az ügyeleti rendet követik majd. Változik a közösségi közlekedés rendje is. A pécsi helyi járatú buszok szombaton a szabad napokra, vasárnap a munkaszüneti napokra érvényes rend szerint járnak majd, hétfőn pedig újra a szabad napokra meghirdetett menetrend lesz érvényben. Határon átnyúló Európai Uniós támogatásból fejlesztik a pécsi és az eszéki állatkertet. A Baranya vármegyei önkormányzat közlése szerint a projekt költségvetése a fejlesztésekkel és programokkal együtt meghaladja a 2 millió eurót. Az eszéki állatkertben megújulhat az orszarvú kifutó, Pécset pedig a meglévő akvárium-terrárium épületét újítják fel. Mindkét helyszínen végeznek akadálymentesítést és energiahatékony beruházásokat. A projekt eredményeként azt várják, hogy mindkét állatkertben legalább 10%-os látogatószám növekedés történjen. Emellett jelentősen javuljon a fogyatékossággal élők hozzáférése. Folyamatosan alakítja játékos keretét a jövő szezonra a PVSK Mecsek Fűszért. Az szinte már biztos, hogy a férfi vízilabda csapat jövőre is a másodosztályban szerepel majd. Az idei együttesből biztosan marad Vonhoffer Valér és Szabó Bence, és a 18 éves Holpár Roland is aláírt a pécsiekhez, ő Sopronból érkezik. A bajnokság még tart, az együttes pénteken este 7 órakor idegenben a Miskolc ellen ugrik medencébe.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Ivóvízhálózatot bővítenek Pécsett a gyükési városrészben. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában teljes útzár van érvényben, a területen csak gyalogosan lehet közlekedni. Tartanak a gázhálózati munkák a Bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán, mindkét helyszínen teljes útlezárás érvényes. Az 58-as számú főúton Pécs belterületén csatornáznak. Az 1-es kilométernél a belváros felé vezető oldalon egy sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomolyfelhős időre számíthatunk, helyenként azonban még mindig kialakulhatnak futó záporok. Sokfelé lesz élénk az északi szél, a hőmérséklet délutánra legfeljebb 24 fokig emelkedik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Pörögtünk egyet a Groove Jettel, a Spillertől és Sophie Alix Baxtortól. Szép napot kívánok mindenkinek, szép reggelt. Május 21-e van, csütörtök. Nagyon jó, ennek nagyon örülünk, ugyanis hosszú hétvége áll előttünk, úgyhogy már csak ezt a napot kell végig dolgozni, meg a holnapot, és már meg is vagyunk, három nap pihijön. Ezen a napon van Szeged napja és a Magyar Honvédelem napja, a névnaposok pedig a Konstantinok. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan megyünk majd tovább, és a sportrovat következik 9 órakor, és hát VB keret hirdetések lesznek, mert vannak meglepetések válogatottaknál, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék. A Here Comes the Hot Stepperrel folytatódik most itt a reggel a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, ami azt jelenti, hogy a hírek és a friss információk után jön a kis sportszínes. Nagyon röviden beszélgetünk a VB keret hirdetésekről, ugyanis vannak meglepetések bizonyos válogatottaknak a keretein belül, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, hogy jól induljon a munkanapunk, jön Will Smith például a Miami-val.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ideje elkezdeni a parlagfő elleni védekezést. Napos gomoly felhős, időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Érdemes megkezdeni a védekezést a parlagfű ellen, hívta fel a figyelmet a kormányhivatal. A gyomnövény virágbimbói várhatóan július elején jelennek meg, ami az allergiások számára komoly gondot okoz. Ezért a földtulajdonosoknak és a földhasználóknak meg kell azt akadályozniuk. A védekezést jogszabály írja elő, amit a hivatal folyamatosan ellenőriz. Baranyában tavaly mintegy 120 hektáron kellett elrendelni közérdekű védekezést, hatósági eljárást pedig nagyjából 180 hektárnyi terület vonatkozásában indítottak. Összesen több mint 6 millió forint növényvédelmi bírságot szabott ki a hatóság, a legmagasabb egy összegű bírság 1 millió forint volt. Üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással vádol a pécsi járási ügyészség egy baranyai polgármestert. A vád szerint a polgármester a közmunkaprogram keretében károsította meg a költségvetést, úgyhogy szerződést kötött a kormányhivatallal 14 ember foglalkoztatására, ám ők csak papíron dolgoztak. Munkavégzésüket hamis iratokkal igazolta a községvezető. Az állam azonban átutalta a támogatási összeget a községnek. A polgármester 2024 és 25 során több mint 14 millió forint vagyoni hátrányt okozott ezzel az államnak. Megszerezte a bronzérmet a férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában a PVSK Veolia. A csapat kedden másodszor is győzni tudott a Miskolc ellen. A mérkőzés végeredménye 94-87 lett a Pécs javára. Ez pedig azt jelenti, hogy Sértő Ádám együttese a harmadik helyezett lett az idei szezonban.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Ivóvízhálózatot bővítenek Pécsett a gyükési városrészben. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában teljes útzár van érvényben, a területen csak gyalogosan lehet közlekedni. Tartanak a gázhálózati munkák a Bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán, mindkét helyszínen teljes útlezárás érvényes. Az 58-as számú főúton Pécs belterületén csatornáznak. Az 1-es kilométernél a belváros felé vezető oldalon egy sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk, helyenként azonban még mindig kialakulhatnak futó záporok. Sokfelé lesz élénk az északi szél, a hőmérséklet délutánra legfeljebb 24 fokig emelkedik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ha átlépjük a 9 órát, akkor a kis sportszínes következik nálam. Most focilásban égünk, nem csak a BL döntő miatt, amit itt rendeznek Budapesten, hanem a világbajnokság miatt is, ahol megvannak bizonyos válogatott keretei, és vannak benne meglepetések, úgyhogy jönnek a részletek, és természetesen a legjobb zenék is. A kezdés a múlt héten Budapesten koncertező Sean Paulé.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át, sokszor

Miért legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak? Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: Best FM a legjobb zenék, ahogy ígértem. 9 óra után mindig egy kicsi sportszínes, és a mai napon a foci VB-n lévő válogatott keretekkel fogunk foglalkozni, mert bizony-bizony vannak benne meglepetések. Kezdjük is Ancelottiéknál, méghozzá brazil válogatottnál, ahol olyan támadó került be a keretbe, akire egyáltalán nem számítottunk. Nem más, mint Neymar. Ancelotti azt nyilatkozta Neymarral kapcsolatban, hogy akkor fog kezdeni, ha megérdemli, és azt az edzéseken kell kivívnia. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy Brazíliában Neymar ott lesz a kezdő 11-be, vagy becseréli le majd Ancelotti a VB-n. Valószínűleg ez lesz az utolsó VB-je, csak úgy, mint egyébként Messinek és Ronaldónak, tehát a két legnagyobbat is ebben a korszakban most fogjuk utoljára pályán látni. Tehát ott lesz első bálozóként Yamal, és még nagyon sokan mások, és volt egy ilyen kis vita, hogy akik most újoncként lépnek a pályára, azoknak a mezőkön külön valami lesz majd, egy ilyen kis motivum itt a mellkasukon, amit majd megnézhetünk, úgyhogy elméletileg Lamine Yamal ezt viselni fogja. Na de vissza a meglepetésekhez, és egyben vissza azokhoz, akiknek ez az utolsó VB-je lenne. A németek következnek, Nagelsmann a mai napon fog majd keretet hirdetni, de hogy ott lesz-e benne Manuel Neuer, az egy hatalmas nagy kérdőjel, mert a Bild viszont lehozta azt, hogy igen, Manuel Neuer pályára léphet, ellenbe azzal, hogy Manuel Neuer visszamondta a válogatottságot, arra hivatkozva, hogy a felesége gyereket szül, és emiatt szeretné a nyarat otthon tölteni. De hogy itt is mi lesz, az még nagy meglepetés, ez a mai napon lesz, úgyhogy erről mindenképpen még befogok valamikor a kis sportszínesek között számolni, de most félretesszük a labdarúgást meg a sportot is. Jönnek a legjobb zenék, hogy a munka jól menjen így csütörtökön. Jön majd Will Smith is a Miami-val, na meg Jack Redditch a No Matter-rel, övé a folytatás most itt a Best-en.
1: To get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

Best FM a legjobb zenék, Will Smith és a Miami rázta fel egy kicsit a hangulatot. Most viszont közlekedjünk az ország útjain. Van néhány torlódás, amiről be tudok számolni. Az egyik az M1-es autópályán van, méghozzá Tatabánya és az M0-as autóút közötti kiépített tereléses szakaszon van lassulás, torlódás. Az M5-ös autópályán Röszke felé vezető oldalon, Újhartyán és Örként között van munkavégzés, itt már 8 km mögötte a sor, és végül az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon a Velencei tónál kiépített térségben az 50-es kilométernél torlódnak fel a járművek. És nincs még vége az M0-as autóúton Sziget-Szent Miklósnál, itt már egy baleset van az M1-es felé vezető oldalon, több jármű ütközött össze, a 17-es kilométernél két sávon halad a forgalom, a torlódás mögötte több mint 7 kilométeres. A keleti szektorban Pécel térségében az M5-ös autópálya felé vezető oldalon pedig egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávon, itt is alakul már mögötte a torlódás. Bármilyen infója lenne bárkinek, akkor a telefon és Viber szám 0620-55-55-155, kitartást kívánok, megpróbálom kicsit nyugtatni a kedélyeket a dugóban állóknak. A Flip the Script-tel és a Throw Your Hands in the Air-rel, ugyanis ez jön most itt a folytatásban a Best-en. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen hozom a legjobb zenéket, hogy jól teljen a munkaidő. Itt lesz velem a Take That és Lulu közöse, a Relight My Fire, ez már biztos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécsi általános iskolásoknak hirdetett rajzpályázatot a Biokom. Napos gomoly felhős időnk lehet ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Rajzpályázatot hirdetett a Biokom a fenntartható közlekedés témájában. A felhívás pécsi általános iskolásoknak szól. A cél pedig az, hogy a gyerekek az alkotásokon keresztül gondolkodjanak el a környezetbarát közlekedés fontosságáról, és arról, ők maguk hogyan járulhatnak hozzá egy élhetőbb, zöldebb Pécs kialakításához. Az alsó tagozatosoktól rajzokat várnak A3 vagy A4-es méretben, szabadkézi technikával, míg az 5.-7. évfolyamosoktól plakátokat szabadon választott technikával. A beküldési határidő június 12-e, a részletekről a Biokom hivatalos oldalán lehet tájékozódni. A rendőrség őrizetbe vette annak a fiatal szentlőrinci lánynak a barátját, aki hétfőn kizuhant egy 4. emeleti lakásból, a kórházba szállítását követően pedig elhunyt. A rendőrök a lakásban dulakodás nyomait találták, és a nyomozás azt is kiderítette, a pár korábban is több alkalommal összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. Hétfőn is egy ilyen veszekedés történt. A férfi bántalmazta a lányt, nem engedte ki a lakásból, így a lány menekülésként kiugrott az erkélyről. A férfi a kihallgatásán a verekedést elismerte, és azt is, hogy mind a ketten kristályt fogyasztottak, de az emberölést tagadta. Az ügyben a baranyai rendőrség nyomoz. Ezen a hétvégén Pécset rendezik a férfi és női asztali tenisz Extraliga 4-es döntőjét. A férfiaknál a címvédő PTE Peac, a Celdömölka Moson-Magyaróvár és a Szerva Asel lesz ott a fináléban, míg a nőknél a címvédő budapesti Erdért mellett a Pécs, a Budaörs és a Kiskunma is a küzdhet a bajnoki címért és a dobogós helyekért. Ivóvízhálózatot bővítenek Pécsett a gyükési városrészben. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában teljes útzár van érvényben, a területen csak gyalogosan lehet közlekedni. Tartanak a gázhálózati munkák a Bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán, mindkét helyszínen teljes útlezárás érvényes. Az 58-as számú főúton Pécs belterületén csatornáznak, az 1-es kilométernél a belváros felé vezető oldalon egy sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk, helyenként azonban még mindig kialakulhatnak futó záporok. Sokfelé lesz élénk az északi szél, a hőmérséklet délutánra legfeljebb 24 fokig emelkedik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, megkezdjük a csütörtök délelőtti óráit. Jönnek a legjobb zenék, hogy a munkaidő jól teljen. Bekészítettem például C.G. Lewis-t, az Art of the Evil érkezik majd. A kezdésből meg nem fogjuk magunkat vissza, ugyanis a pop királya érkezik, Michael Jackson a You Rock My World-el. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, rádiózunk együtt egészen délig.
0: Best FM, a

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Eszterfem a legjobb zenék, a soron következő dal nem lett volna hatalmas nagy sláger Robbie Williams nélkül, legalábbis a dal szerzője ezt nyilatkozta róla, nem véletlenül, hisz az ő karaktere tudott igazán hozzátenni ennek a dalnak a sikeréhez. Jön a Relight My Fire, méghozzá a Take That csapatától, Luluval kiegészülve ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt C.G. Lewis és az Art of the Day. Szép napot kívánok mindenkinek. Május 21-e van csütörtök, a névnaposok a Konstantinok, Isten értesse őket, és ezen a napon van Szeged napja, valamint a Magyar Honvédelem napja. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom, hogy a munka mellett ne unatkozzunk. Itt lesz velem az Aerosmith, méghozzá az Amazing-gel hamarosan, majd a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig nekiállunk az utolsó közös óránknak, ami a mai napot illeti, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, és garantáltan jó lesz a hangulat, méghozzá Armin van Heldennek köszönhetően, ugyanis a My Mind Mind hozom majd tőle.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen Alcsúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nemzetközi opera énekesek és az olasz rendező Paolo Panizza megformálásában látható és hallható a Parasztbecsület Akadályközpontban június 14-én a Pont Pécs Fesztivál keretében. A zenéről a Pannon Filharmonikusok gondoskodik, vezényel Kocsár Balázs. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
4: Május 23-án és

0: 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
1: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
2: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Pécs Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset, és élvezd a pillanatot. I Love Pécs Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: Reklámot hallottak.
4: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én időm.

DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába, délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Most FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Visszaállítják az Ukrajnából érkező áruk tilalmát. Hatalmas illegális dohányszállítmány talált a NAV. Kellemes nyárias idő lesz. Villányi Eszter vagyok. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány. Erről az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Bóna Szabolcs jelezte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés megszűnt, ezért az agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályok megalkotása folyamatban van. Ezek érintik egyebek mellett a marha, sertés, juh vagy kecske és csirkehúst, valamint a gabonaféléket is. A tárca vezető arra is kitért, hogy a tiltás feloldása után Ukrajnából 6 szállítmány tervezett behozatalát jelezték. A klímaváltozás elleni határozott fellépést támogatta az ENSZ közgyűlése. Azt követően került erre sor, hogy a Nemzetközi Bíróság állásfoglalása az államok jogi kötelezettségeire hívta fel a figyelmet. Megállapították, hogy a kormányok felelőssége megvédeni országaikat az eszkalálódó klímaválságtól. A határozatban klímaigazságossági kitételek is vannak, és sürgeti az áttérést a megújulókra. 141 ország támogatta a javaslatot, de az Egyesült Államok, Fehér-Oroszország, Irán, Izrael, Libéria, Oroszország, Szaúd-Arábia és Jemen ellene voksolt. A szokottól eltérően lesznek nyitva a boltok pünköstkor. Vasárnap és hétfőn is ünnepi boltzár lesz érvényben. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes, a kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek. Az éttermek, kávézók, cukrászdák, mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. Több mint 2 tonna szárított dohánylevelet találtak a pénzügyőrök, egy furgont állítottak meg az M3-as Hajdú-Bihari szakaszán. A súlykorlát miatt akadt fenn a jármű, pont 2 tonnával volt nehezebb a megengedetnél. A sofőr azt mondta, egy cégtől bérelte a furgont, és a fuvarért juttatást ígértek neki. Az illegális szállítmány eredetét nem tudta igazolni, és nem ismerte el, hogy az övé lenne, több milliós bírságra számíthat. Meleg napok jönnek, de sokfelé megélénkül, megerősödik ma a szél. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lesz, és a Dunántúlon, valamint keleten meg is erősödik. 23 és 27 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13 és 20 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a derült idő, csak elvétve lehet zápor, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ránk fér a lendület az utolsó délelőtti órába. Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és ezt a lendületet meghozza majd például Armand van Helden a My-My-My-nal, na meg Jerry Halliwell a Michiko Latinoval. Ezzel indulunk, rádiózunk együtt egészen délig. Ha bárkinek bármilyen közlekedési infója van, az dobja a telefon és Viber számú 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Pápai Jóci és az Ott vársz rám, és most lendületet veszünk még hozzá, 90-es években látogatunk el, és jön egy olyan dal, ami visszarepít minket a korszak funky buliaiba, méghozzá Black Machine jön, és a How G most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, pár közlekedési info azoknak, akik az M1-es autópályán Budapest felé tartanak. Tatabánya és az M0-ás között lévő kiépített terelésen hatalmas a torlódás, úgyhogy kitartást kívánok ide, küldöm a legjobb zenéket, és hogyha bárki bármivel kiegészíteni a közlekedési infókat, nem csak én, hanem a következő órában már Majoros Rita is várja őket. A telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, és a legjobb zenéket pedig természetesen hozom. Egy rövid szünet következik, és folytatom azzal az úriemberrel, akit bizony most Sting oldalán láthatunk, mert hogy egy musicalben fog szerepet játszani Stinggel együtt, amit egyébként Sting ír, nem másról van szó, mint Shaggyről, viszont most a 90-es évekből hozza a Hey Sexy-t ide a Bestre hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Ellie és a Two Times után nekem el kell köszönni, mert Majoros Rita betoppant, és hát kincs süt a nap, és újatlan van rajta. Én ezt nem tudtam volna reggel elképzelni. Szia, Rita!
1: Hello, én is üdvözlök mindenkit. Elsősorban köszi, hogy végre nem úgy köszöntöttél, hogy Rita óra jön. Mert hogy mostanában mindenki így szokott nekem köszönni, úgyhogy köszönöm. Ne, Rita órát egyébként imádom, de ezt a humort már kevésbé, úgyhogy köszi. És igen, isteni idő van. Már azon gondolkodtam, hogy ez a szinte nyárias, de azért még érezzük egy picit, hogy május van, nagyon picit egy kicsi ilyen szellő fújdogál, de szerintem ez egy tökéletes nyári
0: délután. Ez már kiárt, nem? Főleg nagyon. A múlt hét katasztrófa időjárás
1: biztos,
0: után.
1: És
0: én ezt nagyon nem élveztem.
1: Én se, és több menyasszonyt is láttam, aki nagyon rossz kedvű volt, amiatt, hogy a múlt hétvégén ennyire rossz idő volt, viszont a mostani házasulandók a hétvégén nagyon jól jártak.
0: Hát az biztos, és hosszú hétvége is van, úgyhogy mindenki jól jár, és abszolút
1: tényleg.
0: Te nem is leszel itt bent, hanem szombaton és vasárnap délután. Hol leszel?
1: Hát méghozzá a Vávölgyi Fesztiválon, és nagyon-nagyon remélem, hogy egy csomó mindenkit majd mikrofon mögé tudok csalni a fellépők közül, mert bőven lesznek sokan, mi is kint leszünk mindenféle ajándékkal, úgyhogy találkozunk ott.
0: Akkor a jó idő garantált, na meg a legjobb zenék is a folytatásban Majoros Ritától. Én elköszönök, átadom neki a stafétabotot, és utoljára elindítom a Gringo Start és Geszti Péter közösét. Ez a télen-nyáron nyár, ha már a nyárról volt szó. Itt a Besten, visszhal mindenkinek.
1: Jópi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
2: Autóüveg Pilkington.
3: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol három filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi harmadik színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra aján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévény Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Van tárgyal a kormányfő és delegációja. Visszaállítják az Ukrajnából érkező áruk tilalmát.

0: Vigyázzunk a vándorló teknősökre! Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Katonai tiszteletadással fogadták a magyar miniszterelnököt Bécsben. Magyar Péter és delegációja Lengyelország után Ausztriában tárgyal. Christian Stocker osztrák kancellárra találkozó sajtótájékoztatóján egyebek mellett arról beszélt, bízik benne, hogy előrelépést érnek el a két ország közötti együttműködésben. A magyar kormányfő Claudia Bauer európai ügyekért felelős miniszterrel is egyeztet, majd látogatást tesz Alexander van der Bellen államfőnél is. Sajtóhírek szerint a hivatalos találkozókat követően a Magyarországon működő osztrák vállalatok képviselőivel ebédel. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány, erről az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Bóna Szabolcs jelezte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés megszűnt, ezért az Agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályok megalkotása folyamatban van, ezek érintik egyebek mellett a marha, a sertés, a juh vagy kecske és a csirkehúst, valamint a gabonaféléket is. Rendben vannak a magyar csemege kukorica konzervek, nem talált élelmiszerbiztonsági hibát a NÉBI. A Supermenta programban több mint 200 terméket vizsgáltak, 10 tételnél minőségi vagy jelölési hiányosságokat viszont feltártak. Élelmiszerbiztonsági szempontból a mikotoxin, a növényvédőszer maradék és nehézfém tartalmat vizsgálták, de néhány terméknél a GMO tartalmat is nézték. Vigyázzunk az úton átkelő teknősökre, kéri a Madártani Egyesület. A mocsári teknősök a tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén mocsaras területeken élnek. Májustól júliusig a tojásrakás időszakában azonban a vizektől akár néhány kilométerre is megjelenhetnek. Az autósoktól azt kérik, fokozottan figyeljenek az állatokra. A teknősöket ne vigyük vissza a vízhez, mert akkor kezdhetik előről a vándorlást. Elindult a zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A keleti pályaudvarról startolt a járat 800 utassal. A vonaton utazik az idei búcsú szónoka, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Székely János is. A zarándokok este érkeznek meg a Székelyföldre Csíkszeredába. Száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lesz, a Dunántúlon és keleten meg is erősödik. 23 és 27 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a derült idő, csak elvétve lehet zápor, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás csütörtököt, igazán jó hangulatú délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Elmúlt már pár perce dél, úgyhogy jó étvágyat az ebédelőknek. Na közben itt én mindjárt leforgok a székről, de állva is, fekve is, ülve is csak a legjobb zenéket hozom ma egész délután. Itt lesz Gwen Stefani és Akon, most pedig az LMC-vel indulunk. Az egész délután a miénk.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, napsütés és szép délutánt kívánok mindenkinek, nagyon remélem, hogy a következő néhány órát is velem töltik. Egy kicsit lazulunk, egy pár percre kikapcsolódunk, még akár a munkában is. Remélem, hogy sok helyen, a munkahelyen is a Best FM szól. Én hozom a mai kedvenceket, a közlekedési infók között hozok napkérdését is, de tényleg a főszerepben a 90-es, 2000-es évek, úgyhogy jön mindjárt az En Vogue és a My Lovin, de itt lesz majd Mario Winans is, és az I Don't Wanna Know, most a Spike és a Respect viszi tovább a napot, én pedig csodás napot kívánok!

0: Best FM a legjobb zenék. Na, hogy minden délután ma is autózzunk, utazzunk együtt, ha kapok közlekedési információt már, tovább is adom. Mint hogy az M5-ös autópályán karbantartók dolgoznak sávzárás mellett, Budapest felé Kecskemétnél a 94-es kilométernél torlódásra kell készülni. Na, az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán 60 és Bag, azaz a 48-as és a 39-es kilométerek között csak egy sáv járható. Itt is munka folyik, több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ehhez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk továbbra is. Ide várom az útinfókat ma délután. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lacitól pár napja kaptam egy üzenetet, hogy nagyon nem tudnak visszatérni az ebéd után a munkába, viszont most is írt, hogy ma nagyon-nagyon jókedvű mindenki, három kollégának is születésnapja van, úgyhogy nagyjából egész nap őket ünneplik, tortázás, meg mindenféle finomság, úgyhogy ma egészen jó napjuk van az irodában, úgyhogy ehhez kellene valami jó kis sláger a következő órában. Már küldöm is pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt egy óra utána érkezik majd Christina Aguilera és Lil Kim dala, Can't Hold Us Down. És jön majd a Szikora, Robi és Valmar féle balatoni lány is.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kortyban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő.

DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába, délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejt.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
1: Véni csúcsot tarthatnak Budapesten június végén. Nőtt a veszélyeztetett gyerekek száma Magyarországon. Segített az eső, de még mindig szomjas a talaj. Villányi Eszter vagyok. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben.

0: Christian Stocker osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, a jövőben együttes kormányüléseket is tart majd a két ország. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügye is szóba került. Ezzel kapcsolatban hétfőn kezdi meg a munkát a Magyar-Osztrák Bizottság. A két vezető egyetértett abban, hogy a kérdésben teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség. Magyar Péter arról is beszélt, V4 csúcsot kezdeményez június végére Budapestre, ahová Ausztriát és más államokat is várnának. Mintegy 73 ezer gyermeket tartottak nyilván tavaly veszélyeztetettként a család- és gyermekjóléti központokban és szolgálatoknál. Egyebek mellett ez is kiderült a KSH friss jelentéséből. Továbbra is Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. Az is kiderült a jelentésből, hogy 2025-ben 34 ezer védelembe vett kiskorút tartottak nyilván, ami az elmúlt 10 év legmagasabb értéke. Az elmúlt két évben 68%-kal nőtt a gyermekbántalmazás miatti intézkedések száma, és a gyerekek vagy fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések, bűncselekmények száma is több mint harmadával emelkedett. Továbbra is dúlnak a harcok az orosz-ukrán háborúban, több mint 100 drónnal támadta egymást a két ország hajnalban. Bár a légvédelem a szerkezetek többségét megsemmisítette, mindkét oldalon voltak becsapódások. Ukrán oldalon egy ember meghalt, többen megsérültek, ipari és infrastruktúrális létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Oroszországban Szizrany városát érte a legnagyobb támadás, két ember meghalt, a helyi olajfeldolgozóban tűz ütött ki. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése a szárazságban. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső. Erről a közrádióban beszélt az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lesz, a Dunántúlon és keleten meg is erősödik. 23 és 27 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a derült idő, csak elvétve lehet zápor, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Felejthetetlen slágerek egy óra után is itt a Best FM-en. Egyébként 4 perccel járunk egy óra után, úgyhogy gyerünk tovább, jöhetnek azok a slágerek, amik visszarepítenek minket igazán a tinédzser korunkba, mint például Lenny Kravitz és a Fly Away, de itt lesz majd Molnár Ferenc Karamell, és jön majd Aura Dion, most pedig Tom Novival indulunk.
1: Best FM.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is te

Best FM a legjobb zenék. Meg is osztam a nap kérdését, jobban mondva a nap témáját. Nagyon-nagyon sok illat van a levegőben ilyenkor tavasszal. Imádom a bodza illatát, aztán imádom, amikor szimplán lenyírja valaki a füvet, és csak úgy jó beleszagolni a levegőbe, vagy az eső után illatot. Na de kinek mi a kedvenc három illata? És itt most természetesen ilyesmire gondolok, és nem parfümökre. Mi az az illat, amit nagyon szeretünk? Nekem például talán a legnagyobb kedvencem a bodza illata, főként ilyenkor tavasszal, vagy amikor bekenjük a bőrünket naptejjel, és egy picit megsüti a napja. Én ezeket imádom. 0620 55 55 155, jöhetnek a hasonló illatok, de ott vagyunk a Facebookon és az Instagramon is, várom a válaszokat. Cserébe a folytatásban is a legjobb zenéket hozom, például Christina Aguilera-tól és Lil Kim-től jön a Can't Hold Us Down, most pedig Shania Twain és a Man, I Feel Like a Woman, itt a Best FM-en. Let's go, girls!

0: Best FM a legjobb zenék. Adritól érkezett egy üzenet a Margit körútról, Budapestről, hogy baleset történt, méghozzá ott a Török utcai kereszteződésnél, úgyhogy ott kell figyelni és egy kis fennakadásra számítani. Aztán, amit még, ha jól látom, Endrétől kaptam, a Budaörsi útról baleset történt a Nagyszőlős utcánál. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. A 8-as főúton Székesfehérvár déli elkerülő szakaszáról is jött egy hír, az 1-es kilométer közelében egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban. Az M7-es autópálya felé vezető oldalon 1-2 kilométeres jelen pillanatban a torlódás. Köszönöm az infókat, várom őket továbbra is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jóci, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A közlekedésben is erősítik a magyar-osztrák kapcsolatokat. Negyed óránként ölnek meg civileket a világ fegyveres konfliktusaiban. Napos, de szeles idő lesz ma. Villányi Eszter vagyok. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is szóba került, az ügyben hétfőn kezdi meg a munkát a Magyar-Osztrák Bizottság. A közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. A kormányfő felvetette azt is, hogy több tízezer Ausztriában dolgozó magyar élete lenne könnyebb, ha Ausztria eltörölni a visszavisszatérő határellenőrzéseket. Egyúttal leszögezte, hogy Magyarország meg fogja védeni az unió külső határait. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Ez a vasúti szolgáltatások közös fejlesztését szolgálja, jelezte a közlekedési és beruházási miniszter, miután tárgyalt osztrák kollégájával Bécsben. Vitézi Dávid sürgette a Sopron és Kismarton közötti hiányzó osztrák gyorsforgalmi útszakasz megépítését, a legfontosabb feladatnak pedig a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztését és gyorsítását nevezte. A klímaváltozás elleni határozott fellépést támogatta az ENSZ közgyűlése. Azt követően került erre sor, hogy a Nemzetközi Bíróság állásfoglalása az államok jogi kötelezettségeire hívta fel a figyelmet. Megállapították, hogy a kormányok felelőssége megvédeni országaikat az eszkalálódó klímaválságtól. A határozatban klímaigazságossági kitételek is vannak, és sürgeti az áttérést a megújulókra. 141 ország támogatta a javaslatot, de az Egyesült Államok, Fehér Oroszország, Irán, Izrael, Libéria, Oroszország, Szaúd-Arábia és Jemen ellene voksolt. Több mint 2 tonna szárított dohánylevelet találtak a pénzügyőrök, egy furgont állítottak meg az M3-as Hajdú-Bihari szakaszán. A súlykorlát miatt akadt fenn a jármű, pont 2 tonnával volt nehezebb a megengedetnél. A sofőr azt mondta, egy cégtől bérelte a furgont, és a fuvarért juttatást ígértek neki. Az illegális szállítmány eredetét nem tudta igazolni, és nem ismerte el, hogy az övé lenne. Több milliós bírságra számíthat. Száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lesz, a Dunántúlon és keleten meg is erősödik. 23 és 27 fok között alakulnak a csúcsok, és

0: Estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a derült idő, csak elvétve lehet zápor, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, elmúlt 2 óra is 3 perccel, úgyhogy megyünk tovább. Jó hangulat, jó idő, tavasz, mi kell még? Mondjuk jó lenne, hogyha egy kis lazulással, tengerparttal, vagy szimplán egy balatonparti fagyizással töltenénk a délutánt. Én Majoros Rita vagyok, hozom a Tibi dalát, itt a Summer, hogy legyen egy kis nyári hangulat.

0: Best FM a legjobb zenék. A hétvégén ott leszünk mi is a Vávölgyi Fesztiválon, de természetesen nem csak mi, hanem isteni hangulat, remek zenészek, úgyhogy Csordás Tibit kérdezem, mivel készül a Fiesta? Szia-szia!
1: Sziasztok! Igen, most indul nekünk a nyár, gyakorlatilag a nyári szezon, úgyhogy idén, az idei évre próbáltunk egy kicsit frissebb műsort összerakni a tavalyihoz képest. Ezt már sok interjúban elmondtam, de egyre inkább az a tapasztalat, hogy a közönségnek a figyelmét egyre nehezebb lekötni. Úgyhogy nekünk is változtatni kellett néhány dolgon, úgyhogy idén egy új showval indulunk, és ez most itt a Vávölgyi Zsúron fog bemutatkozni.
0: És hát úgy láttam, hogy nagyjából május 1-én Kiskunfélegyházán kezdtétek, és október 9 Győr a vége, szóval tele vagytok dátummal az idei évben.
1: Igen, hál' Istennek. Hát ezért is lett idén ez a turné, mert tavaly annyira működött, hogy volt érdeklődés, úgyhogy az idén is folytatódik.
0: Egyébként mi az, ami esetleg nehézség az utóbbi időhöz képest, amit ugye említettél is, hogy egy kicsit nehezebb megfogni a közönséget? Ez miben nyilvánul meg?
1: Hát az, hogy a figyelmüket lekötni, tehát teljesen más tempójú műsort kell összerakni manapság szerintem, és sokkal inkább a látványra kell építeni.
0: Milyen most mondjuk így a színpadon állni fiesztaként, és hát azért már 25 év a hátatok mögött van. Milyen volt mondjuk 25 évvel ezelőtt a közönség, vagy akár ti a színpadon? Lehet ezt egyáltalán összehasonlítani?
1: Hát a zenei szempontból ugyanaz történik, mint régen. A közönséggel az történik, amit mondok, hogy egyre inkább le kell kötni a figyelmüket, és ugye mindenki ezen az úton van, ezért egyre nehezebb egymással így ágazni, hogy mi az a plusz, amivel még lehet ezt csinálni, és hogy hát miben más, hogy ma már azért a vizuál egy nagyon komoly fénnyel való operálás, illetve a táncosok azok elengedhetetlenek. Úgyhogy egy sokkal nagyobb show, sokkal nagyobb stábbal kell menni, sokkal hosszabb előkészületet, több munkát igényel.
0: Van olyan dal, ami ez alatt a 25 év alatt így nagyon-nagyon átalakult akár, mondjuk bennetek? Vagy amit ti esetleg még jobban megszerettetek, mint mondjuk régen?
1: Hát van egy ilyen, hál' Istennek egy csomó olyan dalunk van, amit szeret a közönség, és van ebből egy akkora mennyiség, amit mindenféleképpen el kell játszani. És mivel, hogy azért a műsoridő az véges, azért ki kéne hagyni valami olyat, amire meg kíváncsiak. És mondom, tehát minden évben próbálkozunk valamivel, hogy valamit becsempészünk, és csak ideig óráig tudjuk betenni, mert hogy nem. Tehát, hogy mi nekünk kiszolgálni kell a közönséget, nem pedig önmegvalósítani. Azt talán ezeken kell megcsinálni. Nem tudom, válaszoltam a kérdésedre.
0: Szerintem igen, maximálisan, és gyanítom, hogy ezek közül azért majd 23-án, ha jól láttam, este 3:49-kor fogtok színpadra lépni, ezek közül jó sokat hallani fogunk.
1: Igen, hát ebben operáltunk, hogy a legjobbakat rakjuk össze nektek.
0: Én pedig nagyon köszönöm, hogy itt telefonon keresztül is el tudtunk csípni, akkor találkozunk szombaton a Vávölgyi Fesztiválon.
1: Rendben, várlak titeket, szevasztok!
0: Mi pedig természetesen ezek után csak is egy Fiesta dallal mehetünk tovább. Jött veled a nyár, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak úton a mai délutánon is, úgyhogy őket segítve gyorsan hoztam egy infót a 8-as főútról. Székesfehérvár déli elkerülő szakaszán az 1-es kilométer közelében egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban. Az M7-es autópálya felé vezető oldalon most legalább 2 kilométeres a torlódás. Az M1-esen Tatabánya és az M0-as autóút közötti kiépített terelésben pedig lassulás van, torlódás, főként a külső sávban, ahogyan azt azért az elmúlt időszakban már megszokhattuk. Aki autóval van és Budapest a célja, érdemes ma is az átterelt belső sávot választania. A terelés előtt egyébként a 81-es és a 68-as kilométerek között is torlódik a forgalom, úgyhogy aki még teheti és van rá lehetősége, na meg tipje, válasszon másik útvonalat. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zené. Kylie Minogue érkezik a folytatásban, mindjárt jön az In Your Eyes, előtte a nap kérdése, és persze a ráadott válaszok. Kinek mi a három kedvenc illata, vagy ha csak egyet szeretne válaszolni, az is teljesen rendben van. Zita azt írja, hogy neki az egyik legkedvesebb illata a frissen takarított lakás illata, a frissen készült lecsó illatával keveredve. Azt hiszem, Zita nyert, ennél jobb talán nem is kell. De nézzük, mit ír Zoli, a frissen vágott fű, a nagymamám almás pitéje sütés közben, és az eső utáni nyári aszfalt. Ennél nem is kell több. És igazat is van. 0-20-55-55-155. Jöhetnek a kedvenc illatok, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, várom a válaszokat. Na mellé akkor Kylie Minogue-ot hozom a folytatásban In Your Eyes a Best FM-en.

0: Gimnázium.hu.
1: Nemzetközi opera énekesek és az olasz rendező Paolo Panizza megformálásában látható és hallható a Parasztbecsület Akadályközpontban június 14-én a Pont Pécs Fesztivál keretében. A zenéről a Pannon Filharmonikusok gondoskodik. Vezényel Kocsár Balázs. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
2: Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autolegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthatunk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibéi Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rófus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
3: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Gyermeknapkor idén is megnyílnak a szertárkapuk. Napközben 24 fok is lehet pénteken. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Gyermeknap alkalmából idén is megnyílnak a szertárkapuk. Május 31-én az ország számos pontján várják az érdeklődőket a tűzoltó laktanyák. A korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan hivatásos, önkéntes és önkormányzati tűzoltóságok is várják a látogatókat, akik bepillanthatnak a tűzoltók és a laktanyák mindennapjaiba. Próbariasztások, filmvetítések, tűzoltó bemutatók színesítik majd a napot, eszközöket és felszereléseket is ki lehet próbálni, a gyerekek pedig tűzoltónak is beöltözhetnek. Baranyában többek között Pécsett, Komlón, Mohácson, Villányban, Szigetváron és számos más településen fogadják a látogatókat. A részletes lista a Katasztrófa Védelem honlapján érhető el. A pécsi törvényszék elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akinek barátnője kizuhant egy negyedik emeleti szentlőrinci lakásból, majd kórházba szállítása után belehalt sérüléseibe hétfőn. A büntetett előilető gyanúsított letartóztatását egy hónapra rendelte el a törvényszék. Ezt az ügyész tudomásul vette, ám a férfi és védője fellebbezést jelentettek be, így a határozat nem végleges. Közlekedésbiztonsági programra várja az érdeklődőket a pécsi rendőrkapitányság. A szervezet május 26-án rendezi kerékpáros barangolás Pécsett nevű eseményét, ami délután 1 órakor indul majd a Búza térről, a célállomás pedig a Megyeri tér. A résztvevők végig kerékpárúton, illetve kerékpársávon haladnak majd, miközben a csapat tagjai több állomáson is baleset megelőzési és közlekedésbiztonsági kihívásokat teljesítenek. Az esemény mindenki számára nyitott. 2025 után idén is elnyerte a Superbrands minősítést a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed. A szakmai elismerés sokat jelent a létesítmény számára. A hazai és nemzetközi szakemberekből álló független bizottság döntése alapján a negyed hivatalosan is Magyarország vezető márkáinak egyike, elismerve ezzel az intézmény kulturális értékőrzés terén végzett kimagasló munkáját. A férfi kézilabda NB1 utolsó fordulójában szerdán a Carbonex Komló a Győr együttesét fogadta hazai közönség előtt. A baranyai csapat 31-29 arányban kapott.

0: ki a vendégektől, ami egyben azt jelentette, hogy nem sikerült bent maradni az élvonalban. A Komló 2014 óta megszakítás nélkül szerepelt az NB1-ben.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Pécsett május 25-én pünköst hétfőn díjmentes lesz a parkolás a fizető zónákban. A forgalom csillapított övezetekbe viszont csak engedéllyel lehet behajtani. Tartanak a gázhálózati munkák a Bolygó és a Péter utca területén. Mindkét helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak. Teljes útzár érvényes a Rengeteg utcában is, ahol ivóvízhálózatot bővítenek, a területen csak gyalogosan lehet közlekedni. Az 58-as úton Pécs belterületén csatornáznak, ezért egy szakaszon a belváros felé lezártak egy sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint pénteken a napsütésé lesz a főszerep, kevés helyen azonban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és egy-egy futó zápor is kialakulhat. Az ország nagy részén élénk erős lesz az északi szél. Kora reggel 15, napközben legfeljebb 24 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ani, köszönöm szépen, csütörtök van, erre szokták azt mondani, hogy kis péntek, ráadásul nem is akármilyen péntek közeledik, hiszen indul majd a hosszú hétvége, bizony-bizony pünkös hétfőn. Ezzel kapcsolatban is hozok információkat, addig is játszom a dalokat. Kezdünk a Deep Dish slágerével, Soul of Flashdance a Best-en.
1: 101.7 Best FM.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Igazán szeles időjárásunk van, az arra érzékenyek, hogy mindez pedig fejfájást is okozhat, hogy mi vár ránk időjárás tekintetében hamarosan kiderül. Előtte viszont vannak dalok, no meg egy hallgatói segítségkérés, hiszen még mindig keresünk egy rendszámtáblát, melyet tulajdonosa Pécs és Komló között veszített el. Egy autó hátsó rendszámtáblájáról van szó, amelynek a jelzése András Dénes Béla 141-es, míg a tulajtelefonszáma 30-as 102-83-33-as. Folytatódik a zenei maraton, rövidesen jön majd a Basement Jacks és a Good Luck, velünk lesz 1993-ból Ákos szólóban Hello címmel, ő viszont már Cisco és a Tongsong a Best FM-en.

vagyok. Tévedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?

0: legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. A szeles idő továbbra is velünk marad, no de hogy mi várható a folytatásban, az kiderül, érkezzek az időjárás legfrissebb hírei. Bármikor jöhet egy kisebb zápor, zivatar, Pécset most nagyjából 21-22 fokat mérhetünk. Holnap reggel 15, napközben 24 fok lesz, szombaton már 26, a vasárnap 27, ott viszont extrém magas lesz az UV-UVB sugárzás. Ajánlott 11 és délután 3 óra között már most kerülni a napot, illetve használni fényvédőkrémet. Aztán a hétfő 28 fokkal nyit, míg kedden 30, akár 31 fok is lehet, szintén magas UV-UVB sugárzással. Az időjárás hírei után a közlekedés, aztán folytatódik a zenei maraton, többek között a Jetlag slágerével, velünk lesz a Spice Girls, csak úgy, mint Oli Murs.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Június 13-án jön a 15. Kárászi Pálinka Fesztivál, amire még várják a mintákat. Ezeket egyébként május 27-én szerdán délután 3 és 6 óra között lehet leadni, hogy pontosan hol és mi a versenykiírás, erről bővebben a Pécs Aktuál híroldalon lehet olvasni. Rövidesen jönnek a hírek nálunk is, délután 4 órakor, előtte viszont maradt egy 90-es klasszikusom, itt a C-Block és a Time is Taken Away a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan folytatjuk egy iráni Tech House DJ-vel és producerrel, Sharamta szól a Party of the Time. Előtte viszont délután 4 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat itt a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
3: A Boban Markovic Orchester ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauberdezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Júniusban idén is megrendezik a múzeumok éjszakáját. Jobbára napos időnk lesz pénteken. Jó napot kívánok, jönnek a részletek. Június 20-án rendezik az idei múzeumok éjszakáját. Az ország legnagyobb kulturális eseményének kiemelt városa idén Sopron lesz. De országszerte, így Baranyában is programok tucatjai várhatóak. Koncertek, tárlatvezetések, családi programok is szerepelnek a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek kínálatában. A rendezvény hivatalos honlapja a muzei.hu, ahol június 2-ától lesznek elérhetőek és kereshetőek az idei programok. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyjel, tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. A társaság azt közölte, elsősorban a megyeszékhelyek irányába és a kiemelt turisztikai desztinációkban közlekedő járatokon bővítik a férőhelyek számát. A vonatok pünkösd vasárnap az ünnepnapi, pünkösd hétfőn a vasárnapi menetrend szerint közlekednek. A volán buszjáratai mind a két napon a munkaszüneti napra érvényes rendet követik. Indulás előtt tájékozódjon az aktuális menetrendről. Lezárult az a kutatási program, amelynek keretében 25 kutatócsoport vizsgálta az agy működését és betegségeit a Pécsi Tudományegyetemen. A szakemberek a program révén mások mellett a krónikus fájdalom, az epilepszia, pszichiátriai betegségek és koponya agysérülések területén szereztek hasznos információkat. A közleményben hangsúlyozzák, a vizsgálatoknak köszönhetően előrelépés történt az MR alapú agytérképezésben, a biomarker kutatásban és a mesterséges intelligenciával támogatott gyermekkori látásszűrésben is. A kutatás 1,5 milliárd forintos támogatásból valósulhatott meg. Ezen a hétvégén Pécset rendezik a férfi és női asztali tenisz Extraliga 4-es döntőjét. A férfiaknál a címvédő PTE Peac, a Celdömölka Moson-Magyaróvár és a Szerva Asel lesz ott a fináléban, míg a nőknél a címvédő budapesti Erdért mellett a Pécs, a Budaörs és a Kiskunma is a küzdhet a bajnoki címért és a dobogós helyekért. Továbbra is várni kell Juhász Dorka visszatérésére, az észak-amerikai profi női

0: Kosárlabdaligában. A Minnesota Lynx magyar játékosa áprilisban az Euroliga egyik mérkőzésén lábsérülést szenvedett, ami még mindig nem jött rendbe. Juhász a Lynx csütörtöki meccsén az inaktív listán szerepelt, és arra is kicsi az esély, hogy szombaton pályára lép. A klub közlése szerint május végén vagy június elején térhet vissza a pályára a magyar játékos. Pécsett május 25-én pünköst hétfőn díjmentes lesz a parkolás a fizető zónákban. A forgalom csillapított övezetekbe viszont csak engedéllyel lehet behajtani. Tartanak a gázhálózati munkák a Bolygó és a Péter utca területén. Mindkét helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak. Teljes útzár érvényes a Rengeteg utcában is, ahol ivóvízhálózatot bővítenek, a területen csak gyalogosan lehet közlekedni. Az 58-as úton Pécs belterületén csatornáznak, ezért egy szakaszon a belváros felé lezártak egy sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint pénteken a napsütésé lesz a főszerep, kevés helyen azonban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és egy-egy futózápor is kialakulhat. Az ország nagy részén élénk erős lesz az északi szél. Kora reggel 15, napközben legfeljebb 24 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat követően hamarosan felrázom a hangulatot. Ebben segít majd Alex Gaudino, Crystal Waters-el közösen, aki egyébként manapság megint turnézik. Tűrlük szól a Destination Calabria, előtte velünk lesz a Random Trip, most pedig Sharon, ez már a Party of the Time, a Best FM.
1: 101 hét Best FM, a legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Nyakunkon van a hosszú hétvége, érdemes szabadtéri programot szervezni, ugyanis kimondottan kellemes lesz az időjárás. Mindemellett figyeljünk oda arra is, hogy vasárnap és hétfőn zárva lesznek a nagyobb boltok, az üzletláncok, csupán a maszek kisboltok, az ügyeletes gyógyszertárak, a vendéglátóegységek, illetve a benzinkutak tartanak nyitva. Szokásos módon változik a buszok és a vonatok menetrendje, úgyhogy ne rutinból utazzunk, érdemes indulás előtt kutakodni az interneten. Aztán a hétfői napok kapcsolatban megemlítem még azt is, hogy Pécset ingyenes lesz a parkolás. 30-as, 889, Szent Egy Hetes, folyamatosan várom a közlekedés legfrissebb híreit, SMS-ben és Viberen keresztül. Nézzük, miből élünk, jönnek a dalok, Tao Cruz, Bányolex a Schleppel, előtte viszont indítom a 90-es klasszikust 96-ból, ő már Lute és a McNeil és az Ain't That Just The Way a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. A pécsi rendőrök továbbra is szemtanúkat keresnek, mondom már is a részleteket. Május 1-én 14 óra 40 perckor ismeretlen személy futott a járdán Pécsett a Rákóczi utca 69-es szám előtt, majd körültekintés nélkül leszaladt az úttestre, mely során egy sötétzöld Honda elsodorta. A gyalogos a baleset során megsérült, azonban elszaladt, viszont néhány tárgya ott maradt a helyszínen. A pécsi rendőrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja vagy éppen érintettje volt az esetnek, azt tegyen bejelentést a 0680 555 111-es, vagy pedig a központi 112-es segélyhívó számon, illetve várják személyesen is a pécsi rendőrkapitányságon. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, már válogatom a legjobbakat. Egészen biztosan hozom majd Whitney Houston klasszikusát 97-ből. Step by Step velünk lesz Nagy Bogin, csak úgy, mint Bon Jovi és a Have a Nice Day, előtte pedig a Back to Black zenél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Közeleg május 31-e, a gyerekek kedvenc napja, ami nem más, mint a gyereknap. A városi programokat ismételten a Zsolnay negyedben szervezik, ahol a megnyitó 10 órakor kezdődik a Ginkótéri Szabadtéri színpadon. A nap folyamán lesz majd vanázsóra megrázó kísérletekkel, élményzóna, kötélkert, pandani világa, állatsimogató, autóbussimogató, lufi hajtogatás és még kézműves foglalkozás is. Egyébként ezzel kapcsolatban bővebben a Zsolnay negyed oldalán lehet tájékozódni. Hamarosan meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat délután 5 órakor, hiszen már készülődik a felelős szerkesztő Ince Ani. Előtte viszont jön Ákos és Inti, itt a TNT dalam 2002-ből, Tiltott perc a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A brit duó, a Cosin érkezik a folytatásban, tűrük szól egyik legnagyobb slágerük, a Catch, amely akkoriban bizony megjárta a slágerlisták élvonalát. Előtte friss hírek és információk délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb infó

0: 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autolegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthatunk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik nénye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Gyermeknapkor idén is megnyílnak a szertárkapuk. Napközben 24 fok is lehet pénteken. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Gyermeknap alkalmából idén is megnyílnak a szertárkapuk. Május 31-én az ország számos pontján várják az érdeklődőket a tűzoltó laktanyák. A korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan hivatásos, önkéntes és önkormányzati tűzoltóságok is várják a látogatókat, akik bepillanthatnak a tűzoltók és a laktanyák mindennapjaiba. Próbariasztások, filmvetítések, tűzoltó bemutatók színesítik majd a napot, eszközöket és felszereléseket is ki lehet próbálni, a gyerekek pedig tűzoltónak is beöltözhetnek. Baranyában többek között Pécsett, Komlón, Mohácson, Villányban, Szigetváron és számos más településen fogadják a látogatókat. A részletes lista a katasztrófavédelem honlapján érhető el. A pécsi törvényszék elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akinek barátnője kizuhant egy negyedik emeleti szentlőrinci lakásból, majd kórházba szállítása után belehalt sérüléseibe hétfőn. A büntetett előillető gyanúsított letartóztatását egy hónapra rendelte el a törvényszék. Ezt az ügyész tudomásul vette, ám a férfi és védője fellebbezést jelentettek be, így a határozat nem végleges. Közlekedésbiztonsági programra várja az érdeklődőket a Pécsi Rendőrkapitányság. A szervezet május 26-án rendezi kerékpáros barangolás Pécsett nevű eseményét, ami délután 1 órakor indul majd a Búza térről, a célállomás pedig a Megyeri tér. A résztvevők végig kerékpárúton, illetve kerékpársávon haladnak majd, miközben a csapat tagjai több állomáson is baleset megelőzési és közlekedésbiztonsági kihívásokat teljesítenek. Az esemény mindenki számára nyitott. 2025 után idén is elnyerte a Superbrands minősítést a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed. A szakmai elismerés sokat jelent a létesítmény számára. A hazai és nemzetközi szakemberekből álló független bizottság döntése alapján a negyed hivatalosan is Magyarország vezető márkáinak egyike, elismerve ezzel az intézmény kulturális értékőrzés terén végzett kimagasló munkáját. A férfi kézilabda NB1 utolsó fordulójában szerdán a Carbonex Komló a Győr együttesét fogadta hazai közönség előtt. A baranyai csapat 31-29 arányban kapott ki a vendégektől, ami egyben azt jelentette, hogy nem sikerült bent maradnia az élvonalban. A Komló 2014 óta megszakítás nélkül szerepelt az NB1-ben.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Pécs

0: Május 25-én pünköst hétfőn díjmentes lesz a parkolás a fizető zónákban. A forgalom csillapított övezetekbe viszont csak engedéllyel lehet behajtani. Tartanak a gázhálózati munkák a Bolygó és a Péter utca területén. Mindkét helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak. Teljes útzár érvényes a Rengeteg utcában is, ahol ivóvízhálózatot bővítenek, a területen csak gyalogosan lehet közlekedni. Az 58-as úton Pécs belterületén csatornáznak, ezért egy szakaszon a belváros felé lezártak egy sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint pénteken a napsütésé lesz a főszerep, kevés helyen azonban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és egy-egy futó zápor is kialakulhat. Az ország nagy részén élénk, erős lesz az északi szél. Kora reggel 15, napközben legfeljebb 24 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 6 órakor a Best FM-en, addig is szólnak a dalok megállás megszakításmentesen. Jön majd többek között Madonna, akinek visszatérése, hát igen-igen felemás a sikeredet. Tőle szól a Give It To Me, velünk lesz Ultra Naté 90-es klasszikusa, előtte játszik a Kosén.
1: 101.7 Best FM.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

0: elérkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Holnap péntek, még munkanap, azt kibírjuk, aztán kezdődik a hosszú hétvége, 3 napon keresztül jön a pihenés, hogy milyen lesz az időjárás, már is mondom, holnap reggel 15, napközben 24 fok várható, és marad a viharos szél. Aztán szombaton reggel 12, napközben 26 fok a jellemző, csapadékmentesen, ugyanakkor továbbra is széllel. Vasárnap magas lesz az UVB sugárzás, érdemes ellene védekezni, a jövő hét 28 fokkal nyit, míg a legmelegebb majd kedden, szerdán, csütörtökön lesz 29-30-as csúcsokkal. Időjárás után dalok, érkezik Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake 3-asa, itt lesz majd Dr. Béres, most pedig szól a TLC 90-es klasszikusa.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hit Best FM. Folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Mayer Józseffel, a PTL zoológus ökológusával. Témánk továbbra is a tigrisszúnyog, illetve az, hogy a tigrisszúnyog milyen betegségeket terjeszthet.
1: Tehát a maláriától ugye meg lehetne szabadulni, ez szerint a mit szerint. Ugyanezt mondhatnám a dengilázról is, csak hogy a dengiláz az több csípőszúnyog is terjeszti, de nálunk még a tigrisszúnyogból nem mutatták. De azt kell mondanom, azt kell leszögezni legalábbis a napjainkig, mert aztán mondom, hogy honnan nézheti meg bármelyik laikus is. Még emberre veszélyes kórokozót nem mutattak ki. Hát újdonság eleje van, hogy meg a neve félelmetes, hogy tigrisszúnyog bizonyos kontinenseken, ahol valóban ezeket a kórokozókat terjesztik a tigrisszúnyogok is. Úgyhogy itt mindjárt a kezdetben mondanám mindenkinek, minden hallgatónak, mindenkinek, mert egy szenzációs forrás van, ezekkel kapcsolatban tudományos forrás, a Szúnyog Monitor Hú. Ez a Szúnyog Monitor az Ökológiai Kutatóintézet és néhány más nagyon fontos járványtani intézetnek a közös gyermeke. Ezen napra készen, itt van nálam a Szúnyog Monitor, és napra készen mutatja be azt, hogy hogy is áll a szúnyog kérdés. Nagyon szemléletes grafikonon. Most ennek a grafikonnak az adatbázisa az a bárki által begyűjthető szúnyogadat. Ezen a monitoron van egy nagyon jó kérdőív, és ha valaki szúnyogot fogott, akkor ez alapján beküldheti. Ez a szúnyogmonitor anyag annyira pontos, amennyi adatot küldünk be. Ha valaki majd megnézi ezt a monitort, hát akkor Budapest és környékén, ugye ez egy tömilliós város, onnan ennek megfelelően nagyon gyakran küldenek be. Ez azt jelenteni, hogy hát a legtöbb szúnyog, meg szúnyog probléma Budapesten van, ez persze így nem igaz, hanem a megfigyelőknek a száma és az adatokat beküldő száma a legnagyobb. A Pécset nézzük meg, és Pécs környékét, hát apró kis lámpáskák villognak. Na de zárjuk le ezt, mert ezt még egyszer ajánlanám, a Szúnyog Monitor, ez nem a reklám helye, nagyon sok fontos adatot megtudunk a szúnyogokkal kapcsolatban, és ha van energiánk, akkor ott megvan, hogy hova lehet beküldeni az észleléseinket, és hogyan ismerjük be, és beszélve a tigrisszúnyogot is. Úgyhogy ennyit tennék hozzá, és akkor bárki hiteles, komoly tudományos alapokon nyugvó adatokhoz juthat. Megjegyzem, hogy Pécsett is nagyon komoly szúnyogkutatások folynak, virológiai háttérrel, igen modern eszközökkel pontosan a biológiai intézetben és a tudásközpontban.
0: Mi is pontosan a dengiláz?
1: Tigrisszúnyog is tudja terjeszteni a dengilázat, mint ahogy már elmondtam, ha olyan emberből szívvért, aki tartalmazza ezt a kórokozót, tehát tudja terjeszteni, csak nálunk még nem mutatták ki, mert ezek szerint ez a dengiláz kórokozója ugyan jelen van Magyarországon, de olyan kis mennyiségben, hogy nagyon kicsi a valószínűsége, de van valószínűség annak, hogy egyszer csak a valamelyik megfogott tigrisszúnyogból is kimutatják, hogy ez csak egy potenciális lehetőség.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Hamarosan folytatódik a zenei maraton Denizzel és Orsovai Lenivel, nem érdekel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
4: Japán autólegendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

hagylak. De minden arcban és minden hangban téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új fejezet kezdődhet a magyar-osztrák kapcsolatokban. Változhat a vendégmunkások szabályozása itthon. Folyamatosan melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is szóba került. Az ügyben hétfőn kezdi meg a munkát a magyar-osztrák bizottság. A közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Magyar Péter felvetette azt is, hogy több tízezer Ausztriában dolgozó magyar élete lenne könnyebb, ha Ausztria eltörölné a visszavisszatérő határellenőrzéseket. Egyúttal leszögezte, hogy Magyarország meg fogja védeni az unió külső határait. Továbbra is szükség lehet külföldi dolgozókra az építőiparban. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke hangsúlyozta, az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók több területen is fontos szerepet töltenek be. Közben a kormány a tervek szerint hamarosan dönthet a vendégmunkások alkalmazását érintő új szabályokról. Másképp lesznek nyitva a boltok pünköstkor, vasárnap és hétfőn is ünnepnapi boltzár lesz érvényben. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes, a kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek. Az éttermek, kávézók, cukrászdák, mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. Magyar állampolgár is szerepel az Európol legkeresettebb bűnözőit összegyűjtő idei listáján. A rendőrség tájékoztatása szerint ezt azért állították össze, hogy a lakosság segítségével mielőbb elfogják azokat a jogerősen elítélt személyeket, akik elkerülték a büntetésük letöltését. Minden évben kampány is indul azért, hogy megtalálják a bűnözőket. Az idei akcióban 11 ország hatóságai vesznek részt. A nyomozók szerint a korábbi években több ügyben is fontos szerepet játszottak a lakossági bejelentések, amelyek névtelenül is megtehetők. Az Európol legkeresettebb bűnözőit összegyűjtő idei listán egy 33 éves magyar állampolgárságú férfi is megtalálható, akit embercsempészés miatt ítéltek el. A gomoly felhők estére feloszlanak, így éjszaka nagy részben derült, vagy csak gyengén felhős idő várható. Csapadékra nem kell készülni. A hőmérséklet hajnalra 8 és 17 fok közé csökken, a hűvösebb északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhat meg. A reggel 11-17 fokot hoz, délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Már nem pop, de még nem is house. Valahol félúton a kettő között, ami néha egy picit diszkóba is átcsúszik. Nehéz lenne meghatározni, hogy pontosan mi is a dance. Mi is inkább megmutatni szeretjük ezt minden csütörtökön itt a Best-en. 6 és 8 óra között, 6-7-ig én Whiteboy, 7-től csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. Indul a dance-es csütörtök, indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en, a Night Shift-ben szól.

Most is megnyugtatok mindenkit, az előttünk álló hosszú hétvége semmilyen tekintetben nem befolyásol minket. Minden marad ugyanúgy. Hétfőn Classic House lesz majd Lauer Krisztiánnal, szombaton Hip Hop és R&B Slim Fittel, vasárnap Chill Lounge és Deep House, ma pedig csütörtök lévén Dance egészen 8-ig.

Facebookon ott vagyunk, fönt Instagramon, itt csak mi, necsítes lemezlovasok vagyunk megtalálhatók, aki a komplett egész Best FM-ről szeretne minél több információt kapni, műsorokról, műsorvezetőkről, Best FM Rádió Magyarország ugyanúgy Instán, ugyanúgy Facebookon. Lehet nekünk Viber üzenetet, meg SMS-t küldeni a 0620 55 55 155-re, e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, meg megkeresni a korábbi mixeinket a Mixcloud profiljainkon, mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné meghallgatni. 150 van oda feltöltve, de most már rajtam a sor, hogy újabbakat rakjak oda fel. Mindegy, ezt a 150-et addig tudjátok hallgatgatni, meg a mellékelt tracklistákat olvasni közben.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Így van, és minden este más valaki csatlakozik hozzám, hogy más-más stílusban mixeljen még egy órát. A csütörtök a Denzenék, és ezzel együtt DJ Milleré. Szóval gyorsan megejtjük a cserét. Imi jön ide a lemezjátszók mögé, és ő pörget a következő 60 percben. Ugyanígy a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen dance slágereiből válogatva. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécset június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen

0: Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi harmadik színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok fégnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Máta alján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévény Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Közelebb kerülhetnek az uniós milliárdok. Enyhült az asszály, de továbbra is kevés a nedvesség a talajban. Futballszurkolókat ítéltek el. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Jól haladnak az egyeztetések a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. Erről beszélt a miniszterelnök bécsi tárgyalásai után. Magyar Péter szerint már Budapesten dolgoznak az Európai Bizottság képviselői, és folyamatos a kapcsolat Brüsszellel. Most annak áttekintése zajlik, hogy mely fejlesztések és beruházások valósíthatók meg még a rendelkezésre álló időben. A kormányfő hangsúlyozta, a cél, hogy a lehető legtöbb forrást sikerüljön megszerezni a magyar vállalkozások és a gazdaság számára. Enyhült az aszály, az elmúlt napok csapadéka ugyan javított valamelyest a helyzeten, de továbbra is komoly vízhiánnyal küzd a talaj az ország több térségében. A szakemberek szerint a lehullott eső csak átmeneti enyhülést hozott, a következő napokban pedig egyelőre nem látszik jelentősebb csapadék érkezése. A vízügyi szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály hatásainak csökkentésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely a védekezési feladatok összehangolását segíti. Legyünk körültekintőek a táboroztatási szezon előtt. Ezekben a hetekben sokan foglalnak nyári tábort, jelenleg közel 800 tábori turnus közül választhatnak a családok. Ilyenkor nem csak a programokat, hanem a részleteket is érdemes alaposan átnézni. Fontos, hogy a befizetett előlegről a szülők számlát kapjanak, és a szerződés pontosan tartalmazza, mi tartozik az árba, például az étkezés, a szállás vagy a különböző programok költségei. Ítélet született 11 ember ügyében, akik egy miskolci NB1-es labdarúgó mérkőzés után a vendégcsapat drukkereivel kerültek konfliktusba. A bíróság szerint a csoport fenyegető módon lépett fel, többen eltakart arccal, egyesek pedig különböző tárgyakkal jelentek meg a helyszínen. Az incidens még februárban történt. A verekedést a rendőrség akadályozta meg, így nem történt tettlegesség. A vádlottak közül többen letöltendő, mások felfüggesztett szabadságvesztést kaptak. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló időszakban. A gomoly felhők estére feloszlanak, így éjszaka nagy részben derült, vagy csak gyengén felhős idő várható. Csapadékra nem kell készülni. A hőmérséklet hajnalra 8 és 17 fok közé csökken. A hűvösebb északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhat meg. A reggel 11-17 fokot hoz, délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Na aztán végül erre sem mentünk el, látod? Pedig nem. Itt volt egészen közel. De azért azt látom, hogy május eleje volt, de hát azért még azért jó, hát fönn volt a hegyen a, ugye, hogy ne beszéljünk rébuszokba, ugye május 5-e, vagy nem tudom mi volt az a záró hétvégéje, az ausztriai Ischigl nevezetű.
3: Így van. Miket tudsz te vágyból?
2: Sose gondoltam, hogy ki tudom mondani, ezt, hogy Ischigl.
3: Igen, én nem kíséreltem meg. Folyik,
2: beszélek németül. Szóval ugye a Krisztina Aguilera oda ment a záróbulira, ugye ez is már milyen, hogy sícentrumoknak nyitó meg záróbulia van. Igen. Backstreet Boys-al, meg Simply Red.

0: meg ilyenekkel. És hát a Christina Aguilera ott azért bundában, mert nyilván hideg volt, de hát olyat énekelt.
1: Figyelj, hogy... hát ahol a zseton van, ott vannak ők is, gondolom, nem? Tehát ennyi idősen azért már arcol a gázsinak, nem? Vagy nem, minden, nem, nem, minden a matekon múlik, Sándor, nem?
0: Nem volt ez megúszós, nem? Csak hogy nézd meg, hogy már egy Sitcentrum nyitóra is tudsz egy kis fesztivált felhúzni gyakorlatilag.
1: Szóval hát, jövőre már lehet, hogy a nappalitba lép valami. Van az a pénz.
0: Ha lenne az a pénz, fellépne az én nappalimba. Na mindegy, hát ha még egyszer majd azért lesz lehetőségünk valamit Európában. Hát ebben nem bízok, Krisztina Aguilera, bízok megint erre.
1: Intézd el, kérlek.
0: Jó van, a Lady Marmelád.
1: És meg engem is.
0: Meg Mr. Marmelád, vagyis az. DJ Miller a következő órában itt a Besten. Best FM, a legjobb zenét.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Ne hagyjuk a rajongókat tükönülni, mondd a dátumokat, Imrén, légy kedves.
2: Figyelj, most hova, el hogy kell, hogy keserítselek, White Boy, ugyanis hát pénteken egy privát rendezvény, egy esküvő, na, elmondom, mert ugye tavaly decemberben talán emlékszel, hogy volt egy tripla 40. szülinap,
1: igen,
2: három nagyon kedves pakonyi barátomnál, és az egyikük most emelte a tétet, és megnősül az én drága Ladesz barátom, úgyhogy az ő esküvőjén fogok
1: kapott
2: részt venni.
1: Kapott a szülinapjára egy feleséget.
2: Hát, délután még vendég vagyok a ceremónia alatt, illetve segítek a hangosításban, este viszont hát a bulit azt nyilván nekem kell megoldani, aztán pedig szombaton kivételesen borbártál. Ez most egy ilyen hét, hogy általában péntek, de most ez a péntek szombat lesz nálam.
1: És van lesz a péntek?
2: Ez Felsőpakony, kérlek szépen, az esküvő.
1: De ez itt egész közel relatív.
2: Abszolút, egy árkörnyékén, igen. És azért jó, mert egy zsákfalú, tehát nem tudsz eltévedni. Tehát bemész,
1: maximum
2: elkopni. Szerintem a Hori is ott lakik, a mi drága kollégám.
1: Tényleg, Horika, hétvégén csokon. Nehogy aztán ő is ott összeérjenek a szállat.
2: Én múltkor is mondtam, hogy azt mondja, hogy hallott, hogy ott volt valami buli, mondom, haver, ott nem valami buli volt, nem meg kellett volna érkezned, és akkor beállni táncolni valami brékkel, vagy valamivel, nem?
1: Na, Horika, jó, valahogy sunyogjál be az esküvőre, jó? Mi lehet fog zenélni, jó lesz.
2: Felírlak, Hori.

0: A Best FM-en.
1: Imre dátumai mellett pedig legalább ennyire fontos Imre elérhetőségei című rovatunk, úgyhogy légy szíves, ezt is a nagy közönség számára.
2: Úgy is mindig a mixekre gondolsz, az pedig a mixcloud.com/DJ Miller honoldalon lelhető fel. Egyébként egy ilyen, hát nagyságrendileg olyan 120-130 mix fent van, többek között, sőt, hát elsődlegesen ugyebár itt a Best FM-es Night Shift mixekre gondolok, ami egyébként a kedves kollégáknak is fönn van a saját oldalukon, gondolom náluk is elmondjuk, de hát mondjuk el most mi is csináljunk reklámot a többieknek, ugye a Classic House-tól a Funky Pop-on,
1: azt mondja, hogy is van, mixcloud.com/, és akkor Lauer and Canard, az a hétfő. Akkor hangja nagy hával a Funky, ez a kedv, ugye DJ FNDL mindenhol, DJ FNDL a Mixcard-on, és
2: Dirty
1: DJ
2: Pop, igen, a csütörtök
1: DJ Miller Hun, ugye akkor szombaton Day és Limfit Hun, R&B és Hip Hop szombaton.
2: Ragadós ez a hunság.
1: Ugye, és hát DJ Németi meg csak itt simán minden hun, meg minden vonal nélkül.
2: Ő a Németi.
1: Ő Németi, ennek nem,
2: nem kell. Akkor klasszikus volt, amikor megszületett, innen is üdvözöljük a mi Pistánkat.
1: Így, úgyhogy így, ja, meg akkor meg egy DJ White Boy. Még hát ennyi.
2: Magadat hagytad a végére, White Boy, annyira szerintelen.

you know, like a sex machine, man, moving, doing it, you know.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel.
1: Mindig szoktam dicsekedni, hogy én nem vagyok egy nagy ilyen Instagram, meg Facebook huszár, meg egyáltalán ez a social media, meg a magam
2: mutatás. Ahhoz képest nem csinálod rosszul, Sanyi. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom, hogy lehetne ezt...
1: Évente posztolok kettőt. Tehát
2: jó, de az ott, milyen? Az nagyon megy, nem? Az nagyon megy.
1: Na pont ezt akartam mondani, hogy ugye legutoljára, amikor ugye a foci EB-k előtt volt szerencsém zenélni, akkor ugye a soundchecket én ezzel mindig eldicsekszem, hogy ugye a Spillerféle Groove Jet-et csináltam.
2: Igen.
1: Talán azt hiszem pont Purple Disco Machine
2: remix-en,
1: és akkor ezt fölraktam, és hát azt hiszem fél órán belül a Spiller már nyomta is rá a hüvelykujjat, és osztotta tovább.
2: Szenzációs.
1: És van most ebből egy nagyon jó új remix.
2: Melyikre gondolsz?
1: Nem tudom, majd mindjárt megmondom, de Spiller Groove Jet, hogy lehet, hogy azért most megint el fogom játszani, hogy a
2: BL-döntőt. Ez így bejött, és akkor így...
1: Spiller esetleg
2: megint rámadom. És ezzel azért nem tudom, hogy éreztétek el, de azért ebből kiderült, hogy a White Boy ott lesz a BL-döntőn, tehát mint DJ.
1: Igyekszem, igen.
2: Azért ez nagy dolog Sándornak, megint szerény vagy.
1: Jó, igen, ez most egy kicsit, de ezt mindig úgy, hogy majd utólag. Szóval jó voltam, ez már lement rendben, jó volt.
2: Én már most büszke vagyok rá előre.
1: Köszönöm szépen, na mindezt, szóval kíváncsi leszek, hogy a Spiller megint majd így rá.
2: Most már viszont szerintem frászban van, hogyha most nem lájkol rád, akkor...
1: Népharag. Na, majd kiderül. Viszont mi még egy ilyen 60 perces szetre, majd jövő csütörtökön tudunk megint rá lájkolni, mert hogy...
2: Addig valahogy átvészelem, és jövök újra Sándor.
1: Legyen kedves, vigyázz magadra,
2: és várom vissza. Köszi, White Boy, sziasztok!
1: Hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Itthon változhatnak az adószabályok. Felgyújtotta a körletét egy fogvatartott a fővárosban. A kispályás foci válogatott a szerbeket is legyőzte az EB-n. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Változhatnak a magyar adószabályok a következő időszakban, erről beszélt a miniszterelnök bécsi tárgyalása után. Magyar Péter szerint egy új költségvetés elfogadását követően nyílhat lehetőség az adórendszer átalakítására, de ez inkább közép és hosszú távon képzelhető el. A kormány továbbra is támogatja a külföldi beruházások érkezését, ugyanakkor azt várja, hogy a befektetések nagyobb hozzáadott értéket teremtsenek. Riasztották a tűzoltókat a fővárosban a Gyorskocsi utcai börtönhöz. Egy női fogvatartott felgyújtotta a cellájában lévő matracot. A lángok megfékezését a büntetés végrehajtás dolgozói kezdték meg. A munkát később a fővárosi tűzoltók fejezték be. Az eset után a matracot felgyújtó rabot és 6 börtön alkalmazottat füstmérgezés gyanújával kivizsgáltak. Az intézményben az érintett részlegen elhelyezett fogvatartottakat ideiglenesen más körletekbe helyezték át. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat az, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyre több a személyi sérüléssel járó baleset, melyek az e-rolleresekhez köthetők.
2: A Mabisz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötöttek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
1: Jenei Attilát, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjét hallottuk. Folytatta jó szereplését a kispályás labdarúgó válogatott a tiranai Európa-bajnokságon. A dánok elleni siker után a miénk Szerbiát is legyőzték 1-0, így 2 mérkőzés után 6 ponttal állnak a csoportban, ráadásul még gólt sem kaptak. A nemzeti csapat holnap Románia ellen zárja a csoportkört. Derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz, a szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 17 fok között valószínű. Holnap napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve zápor előfordulhat. Délután 22-27 fokra számíthatunk. Szombaton is folytatódik a felmelegedés, csapadék nem várható, a csúcsok 25 és 29 fok között alakulhatnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma május 21-én van egyrészt a tea, másrészt pedig a meditáció világnapja, és ez a két dolog bizonyos kultúrákban elég szorosan kötődik egymáshoz. Mi is könnyen meditatív hangulatba kerülhetünk majd a következő órában, mert például jön majd Janet Jackson a That's the Way Love Goes-a, vagy éppen ATB a The Fields of Love-val.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. Like a

0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love goes.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Az elején nagyon nehezen kapott rá Bryan Adams Magyarországra, hogy ezzel a képzavarral ének. 92-ben koncertezett először Budapesten, aztán kellett rá jó 11 évet várni, mire megint jött, de 2003 óta masszívan olyan 3-5 évente mindig visszatér hozzánk. Idén decemberben is újból meg lehet majd őt élőben tekinteni Budapesten. A Cloud No. 9-el érkezik most, Chicane remixével itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. ATV rajongók örülhetnek. André nemrég járt itt Budapesten egy önálló klubesten, nyáron pedig jön vissza megint emlékezni a Budapest parátére. A The Fields of Love ATV érkezik itt a Best FM.

karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

Best FM a legjobb zenék a brutális 3,5 éves világkörüli turnéjuk utolsó állomásán, hát hol máshol, mint Londonban, 25 szeptemberében jelentette be Chris Martin a koncert közben, hogy pihennek egy picikét, aztán még 138 koncert erejéig visszatérnek ugyanezzel a turnéval, és azóta már persze derültek ki részletek, hogy ez a visszatérés valószínűleg jövőre, 2027-ben lesz majd esedékes, és ennek a visszatérésnek a pontos dátumai, helyszínei pedig szépen lassan, legkésőbb az idei nyár végén kiderülnek majd, úgyhogy Coldplay rajongók, meg mindenki, aki még nem látott Coldplay koncertet, készüljön.

Best FM a legjobb zenék, és akkor még egy zenekar, még egy angol zenekar, akik szintén nemrég fejezték be a világ körüli turnéjukat, és akik, hát úgy néz ki, hogy szintén 27-ben tervezik a nagy visszatérést. Egyelőre még Hacknellék még csak picibe gondolkodnak, idézőjelben piciben, ők 27 nyarára ígértek egy angliai turnét. Jön a Fairground itt a Besten. Driving

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A magyar-osztrák kapcsolatokban új fejezet következhet. A BL döntő miatt extrém terhelést kap a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Tovább melegszik az idő. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is szóba került. Az ügyben hétfőn kezdi meg a munkát a magyar-osztrák bizottság. A közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Magyar Péter felvetette azt is, hogy több tízezer Ausztriában dolgozó magyar élete lenne könnyebb, ha Ausztria eltörölné a visszavisszatérő határ ellenőrzéseket. Egyúttal leszögezte, hogy Magyarország meg fogja védeni az unió külső határait. Továbbra is szükség lehet külföldi dolgozókra az építőiparban. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke hangsúlyozta, az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók több területen is fontos szerepet töltenek be. Közben a kormány a tervek szerint hamarosan dönthet a vendégmunkások alkalmazását érintő új szabályokról. A szokásos forgalom duplájára számíthatnak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren a jövő hétvégén a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú csárter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal teljes kapacitással dolgoznak majd. Mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
1: Másképp lesznek nyitva a boltok pünköstkor, vasárnap és hétfőn is ünnepnapi boltzár lesz. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes, a kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek. Az éttermek, kávézók, cukrászdák, mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. Az előttünk álló éjszakán többnyire derült vagy gyengén felhős időre készülhetünk, csapadék sehol sem várható, a szél helyenként megélénkülhet, hajnalra pedig 8 és 17 fok közé hűl le a levegő. A folytatásban a napsütési a főszerep, csak kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, elszórtan kialakulhat ugyan egy-egy zápor, de számottevő csapadékra továbbra sem kell készülni. Délutánra 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nem kell bedőlni a sztereotípiáknak. A világ egyik legjobbjának tartott rappere Eminem, például hát sok pályatársával ellentétben, az életében nem töltött egyetlen percet sem börtönben. Press Michel, aki pedig a Fugees-zal lett világhírű, éppen május 1-én kezdte meg 14 éves börtönbüntetését. A következő órában mindketten érkeznek.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenek nem tudták már tovább húzni, úgyhogy május 1-én Prez Michel bevonult a börtönbe, hogy elkezdje letölteni börtönbüntetését. Az ügyvédek még mindig dolgoznak rajta, hogy ebből a 14 évből valamennyit lefaragjanak. Jön a Gettő Superstar!

Best FM a legjobb zenék. Unbelievable, vagyis hihetetlenül jó időnk lesz holnap is. Pont ugyanolyan, mint ma, leszámítva a csapadékot, bár szerintem már ma sem volt olyan nagyon sok helyen eső, de holnapra még csak az esélyét sem mondják ennek a meteorológusok. Szóval ugyanúgy, mint ma, 26 fokos nappali maximumra, meg egy nagyon picike szélre tessék készülni országszerte.

Best FM, a legjobb zenék, 25 évnyi karrier, amit az első kislemez megjelenésétől számítanak, és megkerülhetetlen jelenlét hosszú éveken keresztül a könnyű zenében. Jelentsen ez bármit is, de azért érezzük, hogy Justin Timberlake-nek ez azért megvan. Jövőre, 2027-ben pedig meg lesz ez a bizonyos 25 évnyi karrier is, már ami a szóló karrierét illeti, hogy a rajongók már most elkezdtek kampányolni, hogy esetleg a jövő évben ő is bekerüljön a rock and roll hírességek csarnokába. Jön a Like I Love You!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Folyamatosan egyeztetnek a Magyarországnak járó uniós pénzekről. Az aszályhelyzet és a jégkármérséklő között nincs összefüggés, egyre melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jól haladnak az egyeztetések a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. Erről beszélt a miniszterelnök bécsi tárgyalásai után. Magyar Péter szerint már Budapesten dolgoznak az Európai Bizottság képviselői, és folyamatos a kapcsolat Brüsszellel. Most annak áttekintése zajlik, hogy mely fejlesztések és beruházások valósíthatók meg még a rendelkezésre álló időben. A kormányfő hangsúlyozta, a cél, hogy a lehető legtöbb forrást sikerüljön megszerezni a magyar vállalkozás és a gazdaság számára. Továbbra is szükség lehet külföldi dolgozókra az építőiparban. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke hangsúlyozta, az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók több területen is fontos szerepet töltenek be. Közben a kormány a tervek szerint hamarosan dönthet a vendégmunkások alkalmazását érintő új szabályokról. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást ugyanakkor nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhő kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
1: Legyünk körültekintőek a táboroztatási szezon előtt. Ezekben a hetekben sokan foglalnak nyári tábort, jelenleg közel 800 tábori turnus közül választhatnak a családok. Ilyenkor nem csak a programokat, hanem a részleteket is érdemes alaposan átnézni. Fontos, hogy a befizetett előlegről a szülők számlát kapjanak, és a szerződés pontosan tartalmazza, mi tartozik az árba, például az étkezés, a szállás vagy a különböző programok költségei. Derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz, a szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 17 fok között valószínű. Holnap napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve zápor előfordulhat. Délután 22-27 fokra számíthatunk. Szombaton is folytatódik a felmelegedés, csapadék nem várható, a csúcsok 25 és 29 fok között alakulhatnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Inna jó párszor járt már Magyarországon, legutóbb éppen vasárnap Sompol előzenekaraként. Timbaland érkezik idén nyáron hozzánk egy fesztiválra, ezt is már elég sokan tudják. Arra viszont már nagyon-nagyon kevesen emlékeznek, hogy 1997-ben az NSYNC járt már Magyarországon, és ez a három előadó a következő órában mind jön nálunk.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboard.

a szép sztori. Gyönyörű.

Blast FM a legjobb zenék, ha bár legidősebb fia 2018-ban elég szép sikereket ért el amerikai futballban. Ennek ellenére Warren G tavaly mégis inkább egy baseball csapatban, egy kisebb amatőr független csapatban vásárolta be magát tulajdonosként. Regulate! Érkezik Warren G itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, és ha már pár perccel ezelőtt Justin Timberlake kapcsán szóba került a rock'n'roll hírességek csarnoka, jöjjön az a zenekar, akiket pont tavaly 2025-ben iktattak be. Picikét felemásra sikerült ez az ünnepség, mert hogy a csapat egyik fele, André 3000, végül aztán nem jelent meg. Jön az Outkast.

Rádió FM a legjobb zenék. Mondhatnánk, hogy ellentétben a Spice Girls-elők legalább jó fejek, és nem hitegetik most már évek óta a rajongókat egy esetleges visszatéréssel, amire egyébként hát szintén nagy igény lenne. De hát gondolom, ez az NSYNC rajongókat nem nyugtatja meg. I want you back, hát pont ugyanígy szeretnék az NSYNC-et is vissza a színpadra világszerte mindenhol.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A kéktől kezdve a bordó vörösön át egészen a feketéig a létező összes szint felvonultatjuk a mai utolsó 60 percben 11-es évfej között. Itt a Besten a Blue hozza majd a One Love-ot, a Maroon 5 érkezik a Makes Me Wonder-re, a Short pedig a Black Eyed Peas nyitja, jön a Meet Me Halfway.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, ugyan jön a Spice Girls és a Stop, viszont én most azt mondom, hogy hol nem lehet már most megállni a jövő szombati budapesti bajnokok ligája döntő miatt, tehát június 4-éig tessék elfelejteni az Olof Palmes sétányt, a Verona Angyalai utcát, a Hősök terét, illetve az Állatkerti körút mindkét oldalát.

Best FM a legjobb zenék, miután letudta 93-as, 94-es két éves világkörüli turnéját a Depeche Mode. Hát többek között Dave Gahan kábítószer túladagolásnak köszönhetően pár percre a klinikai halál állapotába került. A zenekar zenei agytröztje, Ellen Wilder pedig a régóta húzódó belső viszályok miatt kilépett a zenekarból. Akkor többen megkérdőjelezték a Depeche Mode jövőjét. Hát ennek már lassan több mint 30 éve, és a zenekar még mindig él és virul. A 97-es Ultra című albumról érkezik az It's No

Best FM a legjobb zenék. Nem elfelejteni, hosszú hétvége előtt állunk, amit gondolom holnap este már nagyon sokan elkezdenek. Lehet velünk is kezdeni. A Nightshift Extra-ban Lauer Krisztián csatlakozik majd hozzám, és a hétfői hangulatnak megfelelően Classic House-zal lehet melegíteni 6 és 8 óra között a Nightshiftben, ami ma itt most véget ér. Jön a Maroon 5-je, megmegyek. Jó éjszakát, nem sokára talán.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.